0: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Don't have to leave this town.

0: West Coast for life.
1: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Yeah, come on. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah,
1: Best FM.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Tovább tart a hőségriadó. Rekordmagasan az áramfogyasztás. A büdzsé állapotáról beszélt a kormányfő. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Szerda éjfélig meghosszabbította a harmadfokú hőségriasztást az országos tiszti főorvos. A népegészségügyi szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a tartós helyenként 40 Celsius fokot megközelítő hőség fokozottan megterheli a szervezetet, ezért kiemelten fontos a folyadékpótlás. Továbbra is a víz fogyasztása javasolt, miközben ajánlott kerülni az alkohol, a koffein és a magas cukortartalmú italokat. Megérzi a hőséget a MÁV, több motorvonat túlmelegedett, emiatt kimaradtak egyes elővárosi vonatok. Ez ma is előfordulhat, a cégcsoport szerint ezért kimaradó járatokra vagy rövidebb szerelvényekre kell számítani. Azt írták, a modern vasúti járműveknek is kihívás az extrém meleg. Megdőlt a tavaly nyári áramfogyasztási rekord itthon. Pénteken a rendszer terhelés elérte a 6788 megawattot. Magyarországon az eddigi abszolút nyári csúcsot 2024. júliusában regisztrálták, akkor 7000 feletti megawatt volt a mennyiség. A vártnál rosszabb állapotban van a büdzsé, erről a miniszterelnök beszélt a parlamentben. Magyar Péter úgy fogalmazott, az előző kormány nem a valós költségvetési hiányszámokat közölte, és olyan uniós forrásokkal is számolt, amelyekről tudta, hogy nem érkeznek meg. Kezdődik a hazai görög dinnye szezon. A termelők szerint kiváló minőségű a gyümölcs, amely hamarosan nagy mennyiségben is elérhető lesz a piacokon, boltokban. Idén csaknem 3500 hektáron zajlik az aratás, tájékoztatta rádiónkat Süle Katalin, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke.
2: Folyamatos lesz a dinnye érkezése a boltok, a piacok értékesítési pontjaira. Szerte az országban mindenhol elérhető lesz a kiváló minőségű magyar dinnye. Fontos azt tudni, hogy a magyar termelők nagyon modern technológiával termesztik a dinnyét. Ennek megfelelően és a földrajzi eltolódásoknak köszönhetően az érési idők is ennek megfelelően alakulnak, tehát a szezon teljes egésze alatt elérhető lesz a magyar fogyasztók számára a kiváló minőségű magyar dinnye.
1: A sok napsütés mellett kevés felhő jelenhet meg az égen. Csapadék ma sem érkezik. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. 40-42 fok köré forrósodik fel a levegő. Nagyon erős az UVB sugárzás, ami azt jelenti, hogy a normál bőrtípusú emberek már 15-20 perc alatt leéghetnek a napon. Holnap egy hidegfront hatására napközben egyre több felé érkezik eső. Az ország nagy részén nem szűnik meg a hőség. 33 és 39 fok között alakulnak a csúcsértékek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Harmadfokú hőségriadó van. Az edzőtermeket ellenőrzik. 150 millió forint a szolnoki kosárlabdára. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Szombattól a legmagasabb harmadfokú figyelmeztetés lépett életbe. Hívta fel a figyelmet a szoljon.hu. Szolnokon több forgalmas helyen párakapukkal segítik a felfrissülést, emellett a közkutaknál is lehet ivóvízhez jutni. A vármegyében összesen 230 klimatizált intézmény áll rendelkezésre azok számára, akik hűvösebb helyet keresnek. A MÁV Volán csoport a szolnoki vasútállomáson és az autóbuszállomáson ásványvizet oszt az utasoknak. A szakemberek arra kérnek mindenkit, hogy a nagy melegben fokozottan figyeljen a folyadékpótlásra. Ezúttal az edzőtermek számíthatnak fogyasztóvédelmi ellenőrzésre. Elsősorban az általános szerződési feltételeket vizsgálják a szakemberek. A cél annak feltárása, hogy a szolgáltató általános szerződési feltételei tartalmaznak-e a fogyasztók számára indokolatlan hátrányt, vagy aránytalan kötelezettségeket előíró jogellenes részeket. Mondta rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: Amellett, hogy rendkívül népszerűek az edzőtermek szolgáltatásai, az ASF-ek sokszor egy oldalon indokolatlan hátrányt okozhatnak a fogyasztókra nézve. Ilyen gyakorlati példák, hogy amikor a határozott időre kötött szerződést automatikusan meghosszabbítják, vagy a fogyasztókat túlzott mértékű fizetési kötelezettséggel terhelik, és igen gyakori, amikor a szerződésről a díjakat egy oldalon módosítják, anélkül, hogy a fogyasztó ebbe beleegyezne. Amennyiben az indokolatlan hátrányt okoz a fogyasztóra nézve, akkor a tisztességtelen szerződési feltételnek minősül, és emiatt a fogyasztóra is fel kell lépnie.
1: 150 millió forintos pályázatot hirdetett Szolnok önkormányzata a helyi kosárlabda támogatására. A városi honlapon elérhető felhívás szerint a támogatással azt szeretnék elérni, hogy minél több szolnoki gyerek sportoljon, és egyre többen válasszák a kosárlabdát. A pályázatra szolnoki székhelyű kosárlabdával foglalkozó sportvállalkozások jelentkezhetnek. A támogatás teljes egészében visszanemtérítendő, vagyis önerőre nincs szükség. A nyertesnek 2026. júliusa és 2027. februárja között kell megvalósítani a vállalt programokat, a pályázatot már be lehet nyújtani. Ismét felszínre került a Cibakházi sziget a Tiszán, de egyelőre nem látogatható. Számolt be a szoljon.hu. Az alacsony vízállás miatt előbukkanó homokpadot védett madarak vették birtokba, ezért természetvédelmi okokból korlátozták a megközelítését. A sziget 2-3 hete vált újra láthatóvá. A különleges természeti képződmény megjelenése mindig a Tisza vízállásától függ, ezért előre nem lehet megjósolni, meddig marad a felszínen. A Cibakházi sziget a korábbi években kedvelt kirándulóhely volt, de a szakemberek szerint most a védett madarak nyugalma az elsődleges szempont. Kezdődik a hazai görögdinnye szezon. A termelők szerint kiváló minőségű a gyümölcs, amely hamarosan nagy mennyiségben is elérhető lesz a piacokon, boltokban. Idén csaknem 3500 hektáron zajlik az aratás Magyarországon. Tájékoztatta rádiónkat Süle Katalin, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke.
3: Folyamatos lesz a dinnye érkezése a boltok, a piacok értékesítési pontjaira. Szerte az országban mindenhol elérhető lesz a kiváló minőségű magyar dinnye. Fontos azt tudni, hogy a magyar termelők nagyon modern technológiával termesztik a dinnyét. Ennek megfelelően és a földrajzi eltolódásoknak köszönhetően az érési idők is ennek megfelelően alakulnak, tehát a szezon teljes egésze alatt elérhető lesz a magyar fogyasztók számára a kiváló minőségű magyar dinnye.
1: Pályaorientációs napközi tábort szervez a nyári szünet elején a Szolnoki Szakképzési Centrum, tudatta a szolnokinapló.hu. A programban a felső tagozatos általános iskolások különböző szakmákat ismerhetnek meg, és a gyakorlatban is kipróbálhatják azokat. A kéthetes táborra idén több mint 100 diák jelentkezett. A résztvevők több szakképzőintézmény képzéseibe is betekinthetnek. A saját készítésű alkotásaikat haza is vihetik majd. A több mint 10 éves múltra visszatekintő program egésznapos felügyeletet és ebédet is biztosít a gyerekek számára, miközben segítséget nyújt a későbbi pályaválasztáshoz. A hőségriadó miatt óvatosságra figyelmeztet a Hetényi Géza Kórház. A honlapjukon elérhető tájékoztató szerint a tartós merek különösen a kisgyermekeket, az időseket, a várandósokat és a krónikus betegeket terheli meg. Naponta 2,5-3 liter folyadék fogyasztását javasolják, lehetőleg víz vagy cukormentes ital formájában. A legmelegebb órákban délelőtt 11 és délután 3 óra között érdemes kerülni a tűző napot, a szabadtéri munkát és a sportolás pedig inkább a reggeli vagy esti órákra időzíteni. A kórház arra is felhívja a figyelmet, hogy gyermeket, idősembert vagy háziállatot még rövid időre sem szabad parkolóautóban hagyni. Bár hőségriasztás idején nem gondolunk a fűtési szezonra, jobban járunk, ha a következő hónapokra időzítjük a kéményseprést. Ilyenkor ugyanis kevésbé leterheltek a szakemberek, könnyebben lehet időpontot kapni, mondta rádiónkban Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvívője.
4: A kéményseprők ilyenkor a fűtési szezonon kívül nyáron is elérhetők. Nyáron sokkal gyorsabb az ügyintézés, rövidebb a várakozási idő, és a nyári szabadságok miatt, mivel többet vagyunk otthon, könnyebb időpontot találni a kéményseprőknek a fogadására is. Aki társasházban él, annak nincsen feladata, oda automatikusan kimennek a katasztrófavédelem kéményseprői. Családi házakhoz viszont nem mennek ki maguktól, családi házban élő magánszemélyeknek időpontot kell egyeztetni.
1: Időpontot foglalni a katasztrófavédelem weboldalán vagy a 1818-as számon lehet. A következő napokban több tiszaparti szabad strand is megnyit Jász-Nagykun Szolnok vármegyében. A szoljon.hu összegzése szerint Szolnokon július 1-től várják a fürdőzőket, miután befejeződött az engedélyezési eljárás. Ugyanezen a napon nyit a tiszapüspöki szabad strand is, ahol vízőr felügyeli majd a fürdőzést, és külön területet jelölnek ki a kishajóval vagy kutyával érkezők számára. Nagykörűben már megnyitott a strand, ahol a vízőri szolgálat szerdától vasárnapig naponta 10 és 18 óra között működik. Hétfőn és kedden csak saját felelősségre lehet a vízbe menni. A vármegye népszerű, de nem hivatalos fürdőhelye, a Tisza-Várkonyi partszakasz idén is várja a természetes vízpart kedvelőit. Elindult a nyári szezonális élelmiszerlánc ellenőrzés. Az augusztus 20-áig tartó vizsgálatok középpontjában a közkedvelt nyári élelmiszerek állnak, mondta rádiónknak Helik Ferenc, a Nébik élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnök helyettese.
5: Célkeresztben a grillezésre szánt húskészítmények, kolbászok, illetve a különböző pácolt húsok vannak. Ezeket az előállító üzemekben fogják ellenőrizni a Nébis szakemberei. Jégkrémeket, fagylaltokat, kész jégkockákat, az úgynevezett bringás büfékben pedig a nyár kedvenc italát, a rozé borokat fogjuk ellenőrizni. Termelői piacokon, az útmenti árusoknál a zöldségek, gyümölcsöknek eredetét, nyomon követhetőségét, egyre több nyári tábor van, és az itt lévő közétkeztetés fogjuk ellenőrizni, hogy megfelelő körülmények között állítják elő az ételeket.
1: Különös baleset történt Zalaegerszegen. Tűzgyújtási tilalom lépett életbe Jász-Nagykun Szolnok vármegyében a tartós hőség és a csapadék hiány miatt. Hívta fel a figyelmet a szoljon.hu. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal tájékoztatása szerint a kiszáradt növényzet miatt jelentősen nőtt a tűzveszély, ezért szigorú korlátozások vannak érvényben. Tilos tüzet gyújtani az erdőkben, a fás területeken, valamint azok 200 méteres körzetében, és a kijelölt erdei tűzrakóhelyek sem használhatók. A jelenlegi körülmények között a tüzek nagyon gyorsan terjedhetnek, ezért fokozott óvatosságra van szükség. A szabadtéri tüzek többsége emberi gondatlanság miatt keletkezik, ezért mindenkitől körültekintő magatartást kérnek a hatóságok. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Tovább fokozódhat a nyári meleg térségünkben, és a következő időszakban várhatóan a hőség lesz az időjárás legmeghatározóbb eleme. A különböző előrejelzések alapján a nappali csúcshőmérséklet tartósan 33 és 37 fok között alakulhat. Így több napon is erős hőterhelésre kell készülni. Az égbolton többnyire csak kevés komoly felhő jelenik meg. A csapadék esélye alacsony.
0: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
6: Szép jó reggelt kívánok az év 181. napján, június utolsó napja egyben, a mai KEDD 30-a. Isten éltesse a pálokat, és sok boldogságot a szülinaposoknak. 6 óra múlt 11 perccel, azaz 4 perc múlva 7:15. Aki már elindult, annak jó utat kívánok. A többieknek jó készülődést. Ha dugó baleset van, hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155. Max Levente vagyok, és indítom ezt el American Boy című dalát.
0: Best FM.

0: Best FM a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, június utolsó napján, 30-a van kedd, az aszteroida világnap. A világnap célja felhívni a figyelmet arra a veszélyre, melyet az aszteroida becsapódás jelenthet Földünkre és annak élővilágára, valamint hogy rávilágítson arra a tényre, hogy mennyire fontos azok figyelemmel kísérése, feltérképezése és nyomon követése az esetleges katasztrófa elkerülése érdekében. Az ünnep dátumául június 30-át jelölték meg, méghozzá azért ezt a napot, mert ezzel emlékezünk az 1908-as Tunguzi eseményre, amikor egy 40 méter átmérőjű aszteroida belépett a légkörbe Szibéria felett, és felrobbant egy távoli és lakatlan térségben. A becsapódás utólagos becslések szerint egy 3-5 megatonnás bombáival volt egyenértékű, ami 300-szor erősebb, mint az az atombomba, amit Hiroshimára dobtak. Belegondolni is szörnyű, hogy mi lett volna, hogyha ez egy nagyobb városra zuhan. De szerencsére nem így történt. On a Night Like This, Kylie Minogue dalával megy tovább a kedreggel.
1: Best

0: FM a legjobb zenék. Kitartást kívánok az újabb kánikulai naphoz. Igen, ma is súroljuk a 40 fokot. Holnap jön a hidegfront, csütörtökre már remélhetőleg mindenhol felfrissül az idő. Túlélő mód kimaxolva, a hírek után a Destiny's Child-dal jön a Survivor mindjárt.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: is lehet ivóvízhez jutni. A vármegyében összesen 230 klimatizált intézmény áll rendelkezésre azok számára, akik hűvösebb helyet keresnek. A MÁV Volán csoport a szolnoki vasútállomáson és az autóbusz állomáson ásványvizet oszt az utasoknak. A szakemberek arra kérnek mindenkit, hogy a nagy melegben fokozottan figyeljen a folyadékpótlásra. Ezúttal az edzőtermek számíthatnak fogyasztóvédelmi ellenőrzésre. Elsősorban az általános szerződési feltételeket vizsgálják a szakemberek. A cél annak feltárása, hogy a szolgáltató általános szerződési feltételei tartalmaznak-e a fogyasztók számára indokolatlan hátrányt, vagy aránytalan kötelezettségeket előíró jogellenes részeket. Mondta rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
1: Amellett, hogy rendkívül népszerűek az edzőtermek szolgáltatásai, az ASF-ek sokszor egy oldalon indokolatlan hátrányt okozhatnak a fogyasztókra nézve. Ilyen gyakorlati példák, hogy amikor a határozott időre kötött szerződést automatikusan meghosszabbítják, vagy a fogyasztókat túlzott mértékű fizetési kötelezettséggel terhelik, és igen gyakori, amikor a szerződésről a díjakat egy oldalon módosítják, anélkül, hogy a fogyasztó ebbe beleegyezne. Amennyiben indokolatlan hátrányt okoz a fogyasztóra nézve, akkor a tisztességtelen szerződési feltételnek minősül, és emiatt a fogyasztó jogának is fel kell lépnie.
0: 150 millió forintos pályázatot hirdetett Szolnok önkormányzata a helyi kosárlabda támogatására. A városi honlapon elérhető felhívás szerint a támogatással azt szeretnék elérni, hogy minél több szolnoki gyerek sportoljon, és egyre többen válasszák a kosárlabdát. A pályázatra szolnoki székhelyű kosárlabdával foglalkozó sportvállalkozások jelentkezhetnek. A támogatás teljes egészében vissza nem térítendő, vagyis önerőre nincs szükség. A nyertesnek 2026 júliusa és 2027 februárja között kell megvalósítani a vállalt programokat, a pályázatot már be lehet nyújtani. Tovább fokozódhat a nyári meleg térségünkben, és a következő időszakban várhatóan a hőség lesz az időjárás legmeghatározóbb eleme. A különböző előrejelzések alapján a nappali csúcshőmérséklet tartósan 33 és 37 fok között alakulhat. Így több napon is erős hőterhelésre kell készülni. Az égbolton többnyire csak kevés komoly felhő jelenik meg. A csapadék esélye alacsony.
2: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM, a legjobb zenék. Egyelőre még nincs változás, ma is marad a forróság. 35-42 fok között alakul a hőmérséklet. Északkeleten több felhő lehet az égen, ott szorványosan záporok, zivatarok is kialakulhatnak, de az igazi felfrissülést hozó hidegfront majd csak holnap délután jön. Holnap még 35 fok körül, csütörtökön már csak 30 fok lesz a maximum. Milyen hűvösnek tűnik ugye a 40 fok után kimondani 30 fok, ú, de jó, csak 30 fok. A csütörtök tehát valóban gyönyörű nap lesz. It's a beautiful day. Michael Bublé folytatja a Besten. Jó reggelt!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Iszonyatos sebességgel emelkednek a hőmérők higanyszálai, már is átlépjük a 30 fokot ma is. Hogy meddig tart a forróság és mikor jön az enyhülés, megtudhatjuk a hírekből. Hét után pedig hozom Stinget. És jön a huligánz is. Hívható SMS Viber szám 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Újra látható a Cibakházi sziget. Kezdődik a hazai görögdénye szezon. Szakmákat próbálhatnak ki a gyerekek. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ismét felszínre került a Cibakházi sziget a Tiszán, de egyelőre nem látogatható. Számolt be a szoljon.hu. Az alacsony vízállás miatt előbukkanó homokpadot védett madarak vették birtokba, ezért természetvédelmi okokból korlátozták a megközelítését. A sziget 2-3 hete vált újra láthatóvá. A különleges természeti képződmény megjelenése mindig a Tisza vízállásától függ, ezért előre nem lehet megjósolni, meddig marad a felszínen. A Cibakházi sziget a korábbi években kedvelt kiránduló hely volt, de a szakemberek szerint most a védett madarak nyugalma az elsődleges szempont. Kezdődik a hazai görögdénye szezon. A termelők szerint kiváló minőségű a gyümölcs, amely hamarosan nagy mennyiségben is elérhető lesz a piacokon, boltokban. Idén csaknem 3500 hektáron zajlik az aratás Magyarországon. Tájékoztatta rádiónkat Süle Katalin, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke.
2: Folyamatos lesz a dinnye érkezése a boltok, a piacok értékesítési pontjaira. Szerte az országban mindenhol elérhető lesz a kiváló minőségű magyar dinnye. Fontos azt tudni, hogy a magyar termelők nagyon modern technológiával termesztik a dinnyét. Ennek megfelelően és a földrajzi eltolódásoknak köszönhetően az érési idők is ennek megfelelően alakulnak, tehát a szezon teljes egésze alatt elérhető lesz a magyar fogyasztók számára a kiváló minőségű magyar dinnye.
1: Pályaorientációs napközis tábort szervez a nyári szünet elején a Szolnoki Szakképzési Centrum, tudatta a szolnokinapló.hu. A programban a felső tagozatos általános iskolások különböző szakmákat ismerhetnek meg, és a gyakorlatban is kipróbálhatják azokat. A kéthetes táborra idén több mint 100 diák jelentkezett. A résztvevők több szakképzőintézmény képzéseibe is betekinthetnek. A saját készítésű alkotásaikat haza is vihetik majd. A több mint 10 éves múltra visszatekintő program egésznapos felügyeletet és ebédet is biztosít a gyerekek számára, miközben segítséget nyújt a későbbi pályaválasztáshoz. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Igazi kánikula idő vár ránk. A jelenlegi modellek alapján a hőség a következő napokban is velünk maradhat. A nappali hőmérséklet több alkalommal is 35 fok fölé emelkedhet, miközben az éjszakák is egyre melegebbé válnak. Igaz ugyan, hogy a szabadtéri programokhoz kedvező idő ígérkezik, ugyanakkor a legmelegebb órákban fokozott óvatosság ajánlott. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Hello, jó reggelt kívánok! A Gorillázzal elsőként, de ebben a fél órában érkezik az Apró Medúza, és Topaz is a New Millenniummal. 7 óra elmúlt, Max M. Levente vagyok. Hívható SMS Viber, ha a dugó baleset lenne valahol, 0620 55 55 155. Sok boldogságot a névnapos páloknak, és Isten értesse a szülinaposokat is.
0: Best

Best FM, a legjobb zenék. E egyenlő M-szer C négyzet. Ugye mindenkinek ismerős ez a relativitás elmélet, mely Albert Einstein nevéhez fűződik, és 121 éve pont a mai napon publikálta. A fizika óra után irány a vízpart, Afromedúza, Pasilda, a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között. Jó reggelt!

0: 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: What is fact? Should truly be a reason for us to change.

0: SFM, a legjobb zenék. Tiltott szavak következnek a hírek után. Relight my fire. Lobbantsd be a tüzemet, valahogy így fordítanám én most. Országos tűzgyűjtási tilalom van, úgyhogy senkinek eszébe se jusson tüzet rakni. Ma is szoknunk kell a 40 fok hangzását. Egy újabb forró nap előtt állunk, részletek a hírekben. Aztán szólnak újból a legjobb zenék itt a Besten.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: A hőség veszélyeire figyelmeztet a szolnoki kórház. Most érdemes hívni a kéményseprőket. Nyitnak a tiszaparti szabad strandok. A hőségriadó miatt óvatosságra figyelmeztet a Hetényi Géza kórház. A honlapjukon elérhető tájékoztató szerint a tartós meleg különösen a kisgyermekeket, az időseket, a várandósokat és a krónikus betegeket terheli meg. Naponta 2,5-3 liter folyadék fogyasztását javasolják, lehetőleg víz vagy cukormentes ital formájában. A legmelegebb órákban délelőtt 11 és délután 3 óra között érdemes kerülni a tűző napot, a szabadtéri munkát és a sportolást pedig inkább a reggeli vagy esti órákra időzíteni. A kórház arra is felhívja a figyelmet, hogy gyermeket, idősembert vagy házi állatot még rövid időre sem szabad parkolóautóban hagyni. Bár hőségriasztás idején nem gondolunk a fűtési szezonra, jobban járunk, ha a következő hónapokra időzítjük a kéményseprést. Ilyenkor ugyanis kevésbé leterheltek a szakemberek, könnyebben lehet időpontot kapni, mondta rádiónkban Mukics Dániel, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvívője.
2: A kéményseprők ilyenkor a fűtési szezonon kívül nyáron is elérhetők. Nyáron sokkal gyorsabb az ügyintézés, rövidebb a várakozási idő, és a nyári szabadságok miatt, mivel többet vagyunk otthon, könnyebb időpontot találni a kéményseprőknek a fogadására is. Aki társasházban él, annak nincsen feladata, oda automatikusan kimennek a katasztrófavédelem kéményseprői. Családi házakhoz viszont nem mennek ki maguktól, családi házban élő magánszemélyeknek időpontot kell egyeztetni.
1: Időpontot foglalni a katasztrófavédelem weboldalán vagy a 1818-as számon lehet. A következő napokban több tiszaparti szabad strand is megnyit Jász-Nagykun Szolnok vármegyében. A szoljon.hu összegzése szerint Szolnokon július 1-től várják a fürdőzőket, miután befejeződött az engedélyezési eljárás. Ugyanezen a napon nyit a tiszapüspöki szabad strand is, ahol vízőr felügyeli majd a fürdőzést, és külön területet jelölnek ki a kishajóval vagy kutyával érkezők számára. Nagykörűben már megnyitott a strand, ahol a vízőri szolgálat szerdától vasárnapig naponta 10 és 18 óra között működik. Hétfőn és kedden csak saját felelősségre lehet a vízbe menni. A vármegye népszerű, de nem hivatalos fürdőhelye, a Tiszavárkonyi partszakasz idén is várja a természetes vízpart kedvelőit. Tovább fokozódhat a nyári meleg térségünkben, és a következő időszakban várhatóan a hőség lesz az időjárás legmeghatározóbb eleme. A különböző előrejelzések alapján a nappali csúcshőmérséklet tartósan 33 és 37 fok között alakulhat. Így több napon is erős hőterhelésre kell készülni. Több órás napsütés várható, az égbolton többnyire csak kevés komoly felhő jelenik meg.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok június utolsó napján, 30-a kedd van. Sok boldogságot kívánok a páloknak. 121 éve a mai napon Albert Einstein publikálta relativitás elméletét. Ma 67 éve a Kossuth Rádióban megkezdték a Szabó Család című családregény sorozat sugárzását.
1: Búsú János, ez az életrendje.
0: 51 éve ezen a napon született Ralf Schumacher német autóversenyző, Forma 1-es pilóta. 1966. június 30-án megszületett Mike Tyson, amerikai ökölvívó, minden idők egyik leghíresebb és leghírhedtebb boxolója. És 1983-ban a mai napon született Sheryl Cole, angol popénekesnő, TV személyiség, a Girls Aloud lánycsapat egykori tagja is. Még egyszer sok boldogságot névnaposoknak, szülinaposoknak, hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
2: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Best FM a legjobb zenék. Szerencsére nincs dugó baleset, ha csak szerintem, akkor meg lehet írni 0620 55 55 155. Idefele jövet éreztem egy kis szellőt, ami már is komfortosabbá tette a hajnali kánikulát. Ma még 40 fok, holnap már jobb lesz a helyzet, csak 35 fok körül, aztán az igazi majd csütörtök lesz, amikor a 30 fokig hűl vissza a maximum. Holnap jön a hidegfront, részletek a hírekben, mindjárt 8 óra. Jó reggelt! A következő órában itt lesz Ed Sheeran. És a Magna Cum Laude is. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Harmadfokú hőségriadó van. Az edzőtermeket ellenőrzik. 150 millió forint a szolnoki kosárlabdára. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. június 30-a van. Kett. Szombattól a legmagasabb harmadfokú figyelmeztetés lépett életbe. Hívta fel a figyelmet a szoljon.hu. Szolnokon több forgalmas helyen párakapukkal segítik a felfrissülést, emellett a közkutaknál is lehet ivóvízhez jutni. A vármegyében összesen 230 klimatizált intézmény áll rendelkezésre azok számára, akik hűvösebb helyet keresnek. A MÁV Volán csoport a szolnoki vasútállomáson és az autóbusz állomáson ásványvizet oszt az utasoknak. A szakemberek arra kérnek mindenkit, hogy a nagy melegben fokozottan figyeljen a folyadékpótlásra. Ezúttal az edzőtermek számíthatnak fogyasztóvédelmi ellenőrzésre. Elsősorban az általános szerződési feltételeket vizsgálják a szakemberek. A cél annak feltárása, hogy a szolgáltató általános szerződési feltételei tartalmaznak-e a fogyasztók számára indokolatlan hátrányt, vagy aránytalan kötelezettségeket előíró jogellenes részeket. Mondta rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: Amellett, hogy rendkívül népszerűek az edzőtermek szolgáltatásai, az ASF-ek sokszor egy oldalon indokolatlan hátrányt okozhatnak a fogyasztókra nézve. Ilyen gyakorlati példák, hogy amikor a határozott időre kötött szerződést automatikusan meghosszabbítják, vagy a fogyasztókat túlzott mértékű fizetési kötelezettséggel terhelik, és igen gyakori, amikor a szerződésről a díjakat egy oldalon módosítják, anélkül, hogy a fogyasztó ebbe beleegyezne. Amennyiben az indokolatlan hátrányt okoz a fogyasztóra nézve, akkor a tisztességtelen szerződési feltételnek minősül, és emiatt a fogyasztó jogának is fel kell lépnie.
1: 150 millió forintos pályázatot hirdetett Szolnok önkormányzata a helyi kosárlabda támogatására. A városi honlapon elérhető felhívás szerint a támogatással azt szeretnék elérni, hogy minél több szolnoki gyerek sportoljon, és egyre többen válasszák a kosárlabdát. A pályázatra szolnoki székhelyű kosárlabdával foglalkozó sportvállalkozások jelentkezhetnek. A támogatás teljes egészében visszanemtérítendő, vagyis önerőre nincs szükség. A nyertesnek 2026 júliusa és 2027 februárja között kell megvalósítani a vállalt programokat, a pályázatot már be lehet nyújtani. Tovább fokozódhat a nyári meleg térségünkben, és a következő időszakban várhatóan a hőség lesz az időjárás legmeghatározóbb eleme. A különböző előrejelzések alapján a nappali csúcshőmérséklet tartósan 33 és 37 fok között alakulhat. Így több napon is erős hőterhelésre kell készülni. Az égbolton többnyire csak kevés komoly felhő jelenik meg. A csapadék esélye alacsony.
0: Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: 4 perccel múlt 8, jó reggelt kívánok, június utolsó napján kedd van, sok boldogságot kívánok a névnapos páloknak, és Isten éltesse a szülinaposokat is. Egy laza szamba Sergio Mendezzel és a Black Eyed Peas-szel, aztán jön nem sokára a Simply Red, és a Bomb Funk MC-zzel is nosztalgiázunk. Majd hívható SMS Viber 20 55 55 155.
3: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék. Egy friss közlekedési hír, egy autó szalagkorlátnak ütközött a 3-as főúton a Hort és Gyöngyös közötti szakaszon a 73-as kilométernél, a forgalom félpályás útlezárás mellett váltakozó irányban halad. Jó utat kívánok, óvatosan! Ma meg még holnap is kánikula lesz, csütörtökre felfrissül a levegő, és hát a hőségben nehezebb a koncentráció is. Ha útra kelünk, biztosan legyen elég üzemanyag az autóban, víz, tartalékvíz és még több víz, és valamiféle frissítő, mondjuk nedves törlőkendő. Most pedig jön egy újabb a 90-es és 2000-es évekből, Ed Sheeran dala, a Shivers, a Best

0: Ezt a film a legjobb zenék. Mindenki arról beszél, hogy Britney Spears fiai először léptek kifutóra a párizsi divathéten, és hogy piszkosul jól néznek ki a kolléganőim szerint is. És tényleg mindenki erről beszél. Beütöttem Britney Spears nevét, és hogy friss hírek a neten, és csak a fiairól és a divathétről szóló hírek jöttek szembe. Úgyhogy anyának is esélyt adunk a hírek után. Jön a Crazy, de mindenek előtt a friss infók rögtön 8:30. Jó reggelt!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Újra látható a Cibakházi sziget. Kezdődik a hazai görögdénye szezon. Szakmákat próbálhatnak ki a gyerekek. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ismét felszínre került a Cibakházi sziget a Tiszán, de egyelőre nem látogatható. Számolt be a szoljon.hu. Az alacsony vízállás miatt előbukkanó homokpadot védett madarak vették birtokba, ezért természetvédelmi okokból korlátozták a megközelítését. A sziget 2-3 hete vált újra láthatóvá. A különleges természeti képződmény megjelenése mindig a Tisza vízállásától függ, ezért előre nem lehet megjósolni, meddig marad a felszínen. A Cibakházi sziget a korábbi években kedvelt kirándulóhely volt, de a szakemberek szerint most a védett madarak nyugalma az elsődleges szempont. Kezdődik a hazai görögdénye szezon. A termelők szerint kiváló minőségű a gyümölcs, amely hamarosan nagy mennyiségben is elérhető lesz a piacokon, boltokban. Idén csaknem 3500 hektáról zajlik az aratás Magyarországon. Tájékoztatta rádiónkat Süle Katalin, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke.
2: Folyamatos lesz a dinnye érkezése a boltok, a piacok értékesítési pontjaira. Szerte az országban mindenhol elérhető lesz a kiváló minőségű magyar dinnye. Fontos azt tudni, hogy a magyar termelők nagyon modern technológiával termesztik a dinnyét. Ennek megfelelően és a földrajzi eltolódásoknak köszönhetően az érési idők is ennek megfelelően alakulnak, tehát a szezon teljes egésze alatt elérhető lesz a magyar fogyasztók számára a kiváló minőségű magyar dinnye.
1: Pályaorientációs napközi tábort szervez a nyári szünet elején a Szolnoki Szakképzési Centrum, tudatta a szolnokinapló.hu. A programban a felső tagozatos általános iskolások különböző szakmákat ismerhetnek meg, és a gyakorlatban is kipróbálhatják azokat. A kéthetes táborra idén több mint 100 diák jelentkezett. A résztvevők több szakképzőintézmény képzéseibe is betekinthetnek. A saját készítésű alkotásaikat haza is vihetik majd. A több mint 10 éves múltra visszatekintő program egésznapos felügyeletet és ebédet is biztosít a gyerekek számára, miközben segítséget nyújt a későbbi pályaválasztáshoz. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Igazi kánikulai idő vár ránk. A jelenlegi modellek alapján a hőség a következő napokban is velünk maradhat. A nappali hőmérséklet több alkalommal is 35 fok fölé emelkedhet, miközben az éjszakák is egyre melegebbé válnak. Igaz ugyan, hogy a szabadtéri programokhoz kedvező idő ígérkezik, ugyanakkor a legmelegebb órákban fokozott óvatosság ajánlott. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Last FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, június utolsó napján kánikulával búcsúzik az első nyári hónap, és ugyanezzel indul a július is holnap. A mait meg a holnapit kell még kibírnunk, már holnap is enyhül a hőség, a forróság, aztán csütörtökre mindenhol felfrissül majd a holnapi hidegfront után a levegő. A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel indul a kedreggel is. Brandy and Monica és a The Boy Is Mine a folytatás.
1: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Az ATB-vel a szerelem mezejére kirándulunk. És utazunk majd a Unique-kal is, szól az úton. Hívható SMS Viber szám 0620 55 55 155. Jó reggelt, jó utat, kitartást az újabb kánikulai naphoz.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Akció a Husqvarna Szolnoki üzletében. Fűnyírók, fűnyírótraktorok, rotációs kapák, kaszák, kamerás robotfűnyírók már vezeték nélkül is, nagy választékban, akár áruhitelre is. Mátyás király út 18. Telefon 515 515. Husqvarna, a profik választása. A vége a munkaidőnek. Jöhet az én idő. Hey, Night Shift a Best FM-en minden nap délután 6-tól. Ma a lemezjátszóknál Vajhoj és Hangya a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen funky slágereivel. Night Shift-tel az éjszakába

0: Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb. Itthon.
1: A híres középkori zarándokút mintájára alakult meg hazánkban a magyar zarándokút, amelynek a dabasi Szent Jakab sétány is a része. A dabasi tanösvény nevét idősebb Szent Jakab apostolról kapta, aki többek között a spanyolok és a zarándokok védőszentje. Szent Jakabot Isten után a legjóságosabb és legerősebb pártfogónak tartották. A magyar zarándokút hasonlóan, de magyar szent helyekre érintve Esztergomból indul Mária Gyüdre, közben érintve Dabast és az itteni sétányt, amelyet a Duna-Tisza csatorna és a Duna-Völgyi főcsatorna találkozásánál hoztak létre a családok nagy örömére. A másfél-két kilométer hosszú cölöpökre épített tanösvényt sétálóhidak és egy kétszintes kilátó egészíti ki. Utóbbiról mesés 360 fokos panoráma tárul elénk.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
1: Az Eötvöstéri víztorony egykoron a város egyik legmagasabb épülete volt, és 60 éven át szolgálta a szolnokiakat. Miután az 1900-as évek elején rohamosan fejlődött Szolnok, szükségessé vált a vízhálózat kiépítése. Több terv után egy akkor még új technológiának számító vasbeton szerkezet mellett döntöttek. 1910-ben adták át a 36 méteres tornyot, mely 600 köbméteres tárolóval rendelkezik. A nyolcszögletű torony 8 pilléren áll. Magassága és központi fekvése miatt 1924-től a tűzoltók figyelőállása is volt. Az 1944-es angol bombázást nem úszta meg sérülés nélkül a víztorony, amit aztán 1956-ban újítottak fel, és a 70-es évekig még ki tudta szolgálni az igényeket.
0: Best FM, a legjobb zenék. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
2: A hőség veszélyeire figyelmeztet a szolnoki kórház. Most érdemes hívni a kéményseprőket. Nyitnak a tiszaparti szabadstrandok. A hőségriadó miatt óvatosságra figyelmeztet a Hetényi Géza kórház. A honlapjukon elérhető tájékoztató szerint a tartós merek különösen a kisgyermekeket, az időseket, a várandósokat és a krónikus betegeket terheli meg. Naponta 2,5-3 liter folyadék fogyasztását javasolják, lehetőleg víz vagy cukormentes ital formájában. A legmelegebb órákban délelőtt 11 és délután 3 óra között érdemes kerülni a tűző napot, a szabadtéri munkát és a sportolást pedig inkább a reggeli vagy esti órákra időzíteni. A kórház arra is felhívja a figyelmet, hogy gyermeket, idősembert vagy házi állatot még rövid időre sem szabad parkolóautóban hagyni. Bár hőségriasztás idején nem gondolunk a fűtési szezonra, jobban járunk, ha a következő hónapokra időzítjük a kéményseprést. Ilyenkor ugyanis kevésbé leterheltek a szakemberek, könnyebben lehet időpontot kapni, mondta rádiónkban Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvívője.
3: A kéményseprők ilyenkor a fűtési szezonon kívül nyáron is elérhetők. Nyáron sokkal gyorsabb az ügyintézés, rövidebb a várakozási idő, és a nyári szabadságok miatt, mivel többet vagyunk otthon, könnyebb időpontot találni a kéményseprőknek a fogadására is. Aki társasházban él, annak nincsen feladata, oda automatikusan kimennek a katasztrófavédelem kéményseprői. Családi házakhoz viszont nem mennek ki maguktól, családi házban élő magánszemélyeknek időpontot kell egyeztetni.
2: Időpontot foglalni a katasztrófavédelem weboldalán vagy a 1818-as számon lehet. A következő napokban több tiszaparti szabad strand is megnyit Jász-Nagykun Szolnok vármegyében. A Szoljon.hu összegzése szerint Szolnokon július 1-től várják a fürdőzőket, miután befejeződött az engedélyezési eljárás. Ugyanezen a napon nyit a tiszapüspöki szabad strand is, ahol vízőr felügyeli majd a fürdőzést, és külön területet jelölnek ki a kishajóval vagy kutyával érkezők számára. Nagykörűben már megnyitott a strand, ahol a vízőri szolgálat szerdától vasárnapig naponta 10 és 18 óra között működik. Hétfőn és kedden csak saját felelősségre lehet a vízbe menni. A vármegye népszerű, de nem hivatalos fürdőhelye, a Tisza-Várkonyi partszakasz idén is várja a természetes vízpart kedvelőit. Tovább fokozódhat a nyári meleg térségünkben, és a következő időszakban várhatóan a hőség lesz az időjárás legmeghatározóbb eleme. A különböző előrejelzések alapján a nappali csúcshőmérséklet tartósan 33 és 37 fok között alakulhat. Így több napon is erős hőterhelésre kell készülni. Több órás napsütés várható, az égbolton többnyire csak kevés komoly felhő jelenik meg.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Lángi Kft. Nyisson új ablakot a világra! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelen.
5: És egy friss közlekedési hír az M5-ösről, ahol Röszke felé Ócsán áll, egy korábbi baleset miatt a 27-es kilométernél hídvizsgálatot tartanak, a külső sávot lezárták, a torlódás kb. 3 kilométeri útat. A dugó baleset van, várom az infót 0620 55 55 155. Vasúton folytatjuk, jön a San Francisco-i Train, és a Hey Soul Sister, Max Emlevente vagyok. Ez a
0: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék, a Spice Girls-t hallottuk, csinosak, tehetségesek, és hát nagyon népszerűek voltak a Csaj Banda tagjai a 90-es évek végén. Nem véletlen, hogy minden pasi arra vágyott, hogy megismerkedhessen egy Spice Girls lányjal. Mel C most elárulta, hogy ki volt közülük a férfiak kedvence. Egyértelműen Mel B, mondta Sporty Spice. Azt mondanám, hogy ő rendelkezett a legjobb sikerarányjal. Ő mindig is nagyon népszerű volt. Értett is hozzá, menő lány volt, ő látta el mindig randi tanácsokkal is a többieket. Anglia után Amerika, jön a No Doubt és a Hey Baby a Besten.

Rest FM, a legjobb zenék. Holnap jön a hidegfront végre, de holnap még egy csomó helyen nem szűnik meg a kánikula, majd csak csütörtökre. Holnap záporra, zivatarra helyenként, heves zivatarra is számítani kell, felhőszakadással, jégesővel, viharos széllel. Ma viszont még marad a hőség, 40 fok körüli lesz a forróság, de már látszik a fény az alagút végén.

árcsak másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított, mikor azt hittem, a csodára várni jobb. Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztű. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom, akkor is megbocsátok.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Pillanatokon belül 10 óra, jönnek újból a legfrissebb hírek, aztán a következő órában egy jó kívánsággal a Bon Jovi. Have a nice day. Legyen szép napot, have a nice day! Én is ezt kívánom mindenkinek, aki unja már a kánikulát, kitartást. Már látszik a vége, holnap jön a hidegfront, csütörtökre felfrissül a levegő mindenhol. Részletek a hírekben, a következő órában pedig az FLM-mel is nosztalgiázunk majd. Csak nőnek a ráncok a szemem alatt, de a tűz, ami fűt, ugyanaz maradt. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Harmadfokú hőségriadó van. Az edzőtermeket ellenőrzik. 150 millió forint a szolnoki kosárlabdára. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. június 30-a van. Kett. Szombattól a legmagasabb harmadfokú figyelmeztetés lépett életbe. Hívta fel a figyelmet a szoljon.hu. Szolnokon több forgalmas helyen párakapukkal segítik a felfrissülést, emellett a közkutaknál is lehet ivóvízhez jutni. A vármegyében összesen 230 klimatizált intézmény áll rendelkezésre azok számára, akik hűvösebb helyet keresnek. A MÁV Volán csoport a szolnoki vasútállomáson és az autóbusz állomáson ásványvizet oszt az utasoknak. A szakemberek arra kérnek mindenkit, hogy a nagy melegben fokozottan figyeljen a folyadékpótlásra. Ezúttal az edzőtermek számíthatnak fogyasztóvédelmi ellenőrzésre. Elsősorban az általános szerződési feltételeket vizsgálják a szakemberek. A cél annak feltárása, hogy a szolgáltató általános szerződési feltételei tartalmaznak-e a fogyasztók számára indokolatlan hátrányt, vagy aránytalan kötelezettségeket előíró jogellenes részeket, mondta rádiónknak Eitman Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: Amellett, hogy rendkívül népszerűek az edzőtermek szolgáltatásai, az ASF-ek sokszor egy oldalon indokolatlan hátrányt okozhatnak a fogyasztókra nézve. Ilyen gyakorlati példák, hogy amikor a határozott időre kötött szerződést automatikusan meghosszabbítják, vagy a fogyasztókat túlzott mértékű fizetési kötelezettséggel terhelik, és igen gyakori, amikor a szerződésről a díjakat egy oldalon módosítják, anélkül, hogy a fogyasztó ebbe beleegyezne. Amennyiben indokolatlan hátrányt okoz a fogyasztóra nézve, akkor a tisztességtelen szerződési feltételnek minősül, és emiatt a fogyasztó továbbra is fel kell lépnie.
1: 150 millió forintos pályázatot hirdetett Szolnok önkormányzata a helyi kosárlabda támogatására. A városi honlapon elérhető felhívás szerint a támogatással azt szeretnék elérni, hogy minél több szolnoki gyerek sportoljon, és egyre többen válasszák a kosárlabdát. A pályázatra szolnoki székhelyű kosárlabdával foglalkozó sportvállalkozások jelentkezhetnek. A támogatás teljes egészében vissza nem térítendő, vagyis önerőre nincs szükség. A nyertesnek 2026 júliusa és 2027 februárja között kell megvalósítani a vállalt programokat, a pályázatot már be lehet nyújtani. Tovább fokozódhat a nyári meleg térségünkben, és a következő időszakban várhatóan a hőség lesz az időjárás legmeghatározóbb eleme. A különböző előrejelzések alapján a nappali csúcshőmérséklet tartósan 33 és 37 fok között alakulhat. Így több napon is erős hőterhelésre kell készülni. Az égbolton többnyire csak kevés komoly felhő jelenik meg. A csapadék esélye alacsony.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Kész van már, kész van már, kész van már. Nem, de készül. A Universal Pictures és a DreamWorks bejelentette, hogy önálló animációs filmet készít a Shrek közkedvelt Samár figurájáról, amely a Donkey, vagyis a Samár címet kapja, és a tervek szerint 2028. júniusában kerül majd a mozikba, a szinkronhang pedig most is Eddie Murphy lesz. Ennek örömére szóljon a Counting Crows dala Accidentally in Love. 5 perccel múlt 10, hello, Max M. Levente vagyok.
0: Best

0: Ezt a FM a legjobb zenék. 1995-öt írtunk, amikor Segi, ha most érkező dalával berobbant a köztudatba. A Bombastic meghódította a világ slágerlistáit, szinte mindenhol number one lett, az amerikai Billboard Hot 100-on pedig a harmadik helyig menetelt. A dalnak óriási lökést adott egy farmer reklám és egy gyurma figura. A vizuál azonnal beégett az MTV generáció agyába.
1: Best FM, a legjobb zenék.
2: We order some bombastic, romantic, fantastic lover.

0: az extrém hőség ideje alatt kialakult gyakori torlódások miatt. Ha dugó baleset van, várom az infót a 0620 55 55 155-re. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Holnap utánra visszatér az időjárás a normál nyári kerékvágásba, ma és holnap viszont még melegünk lesz, részletek a hírekben, és visszatérünk az alapokhoz is, méghozzá Shapeshifters-zel a következő órában. Jön a Back to Basics, és jönnek az álmok futók is Dr. Béressel, Náksival és Lotfi Begivel. De mindenek előtt a legfrissebb hírek, hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Sok helyen kritikus a vízellátás az országban. Megdőlhetett a napi középhőmérsékleti rekord. Tetőzik a kánikula. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Kritikus a helyzet a vízellátásban az ország több településén, erről beszélt napirend előtti felszólalásában a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, sok helyen vízkorlátozás érvényes. A nagy hőségben másfél-kétszeres a vízigény, a fogyasztás pedig tovább emelkedik, így újabb településeken is kialakulhat tartós hiány. A Pest vármegyei Szadán meg is szűnt a vezetékes vízszolgáltatás. Azonnali intézkedésekre volt szükség, az országot lajtos és tartálykocsik járják. A kormányfő ismét azt kérte, a következő napokban csak akkor használjunk ivóvizet, ha az valóban szükséges. Vezetékes vízzel ne locsoljunk, ne mossunk autót, ne töltsünk medencét. Azt is közölte, átfogó programot indítanak a vízi közmű megújítására, fejlesztik az öntözési rendszereket, megalkotják az új klímatörvényt. Több tízezer autósra vár rendszámcsere a következő hónapokban. A plug-in hibrid autók tulajdonosainak kell zöldről fehérre cserélni a rendszámokat. A határidő november 30-a. A számcserét a kormányablakokban lehet intézni, érdemes nem az utolsó pillanatban bemenni, mert a határidő jogvesztő. Aki későn terjeszti be az igényt és nem számol a rendszám gyártási idejével, annak járműve december 1-től már nem vehet részt a forgalomban. A jövőben a zöld rendszám a tisztán elektromos modellekhez kapcsolódhat majd. Eddig 8 millió forint felajánlás érkezett a venezuelai földrengés károsultjainak megsegítésére az Ökumenikus Segélyszervezethez. A múlt heti természeti katasztrófa miatt mintegy 50 ezer embert eltűntként tartanak nyilván. A nemzetközi adatok szerint 1 millió 800 ezeren szorulnak humanitárius segítségre, köztük 680 ezer gyermek. A segélyszervezet a helyi evangélikus partner szervezetét kérte fel az adományok célba juttatására. Új napi középhőmérsékleti rekord születhetett tegnap. Az előzetes adatok alapján Budapest lágymányos állomáson 33,4 fok volt a napi középhőmérséklet, ami új országos csúcs lehet, ha véglegesítik. A korábbi rekord 2007-ben Dunaújvárosban született, mindössze 0,1 volt alacsonyabb a most mért adatnál. Tetőzik a hőség, sok napsütésre számíthatunk ma, a Dunától keletre lehet felhősebb az ég, arrafelé előfordulhat zápor, zivatar, viharos széllel, kisebb eséllyel a Dunántúlon is lecsaphat egy-egy zápor. Nagyon erős az UV-sugárzás, a legmelegebb órákban kerüljük a tűző napot, mert hamar leéghetünk. A szél általában gyenge lesz, 36 és 42 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére is csak 24 és 32 fok közé hűl majd a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Az utolsó júniusi délelőtt utolsó órája olyan sztárokat tartogat, mint Madonna, vagy például a TLC, a Backstreet Boys, az órát Olly Murs kezdi, Dance With Me Tonight, táncolj velem ma este, én szerintem bárjunk azért csütörtökig addigra. Megszűnik majd a hőség, vigyázzon magára mindenki a forróságban, 5 perc elmúlt 11, ha dugó baleset van, várom az infót 0620 55 55 155, Maxim Levente vagyok.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Azt hiszem Instán jött szembe egy videó, tömegoszlató vízágyút vetett be, ugyanis a rendőrség a Hősök terén, de nem kell megijedni, nem voltak zavargások. A rendőrség így próbált segíteni tegnap a kánikulában a Hősök terén. Sok mosolygos arc lett a végeredménye. Felfrissülés a folytatásban is, most a TLC dalával Waterfalls, vízesések a Besten.

0: és érdemes ma is fokozottan figyelni arra, hogy ha hosszabb útra indulunk, legyen elegendő üzemanyag az autóban, legyen a kocsiban mindenképpen ivóvíz, akár több üveg is, frissítő, esetleg nedves törölköző arra az esetre, ha torlódás alakulna ki, vagy ha teljes útzár lépne életbe. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Slágerei.
2: Hey, Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Majoros Rita indítja a hírek után Sonic Sky című dalát, azaz ég, amin most még szikrázóan süt a nap és egy darab felhőt nem látni, holnap viszont jön a hidegfront, csütörtökre felfrissül a levegő, megszűnik a forróság. Részletek a hírekben, aztán indul a délután Ritával. Jó étvágyat, találkozzunk holnap is, Maxim Levente vagyok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: A vízmegtartás lesz az alapelv az új vízpolitikában. Évfélig még lehet részletfizetést kérni a gépjárműadóra. A házi kedvenceket is kíméljük a kánikulában. Villányi Eszter vagyok. Új alapokra helyezni a kormány Magyarország vízpolitikáját. Magyar Péter miniszterelnök a parlamentben bejelentette, ennek részeként országos vízmegtartási program indul. Fejlesztik az öntözési rendszereket, megújítják a vízi közműhálózatot, és felkészítik a mezőgazdaságot az egyre gyakoribb aszályokra. A kormányfő azt is közölte, hogy elkészítik Magyarország új klímatörvényét. A felszólalásra reagálva a Fidesz együttműködést ajánlott, a Mi Hazánk pedig az akkumulátorgyárak külön adóztatását sürgette. A miniszterelnök ismét felhívta a figyelmet arra, hogy az ország több településén kritikus helyzet alakult ki a vízellátásban, ezért a következő napokban csak akkor használjunk ivóvizet, ha az valóban szükséges, vezetékes vízzel ne locsoljunk, ne mossunk autót és ne töltsük a medencéket. Ma éjfélig még lehet kérni részletfizetést a gépjárműadóra. Automatikus 5 havi pótlékmentes részletet lehet igényelni annak, aki elmulasztotta befizetni a közterhet, közölte az adóhivatal. A NAV mobil alkalmazásában mindössze pár kattintással el lehet intézni a kérelmet. Ezt eddig 32 ezeren tették meg. Emellett elektronikusan és papír alapon is lehet kérni a részletfizetést. Házi kedvenceinket is megviseli a napok óta tartó extrém hőség. Ilyenkor néhány szabály betartásával sokat tehetünk azért, hogy biztonságban átvészeljék a kánikulát. Részletek Seres Zoltántól, az Orpheus Állatvédő Egyesület vezetőjétől.
2: Minden esetben biztosítsunk megfelelő mennyiségű folyadékot, 2-3 óránként is meg lehet tenni, hogy felfrissítjük a litatótálakat. Biztosítani kell, hogy szabadon el tudjanak húzódni árnyékos helyre. Ha utcán sétáltatjuk a házi kedvenceket, ilyenkor a forró aszfalt néhány perc alatt kiégetheti a tappancsaikat. Próbáljuk meg a nagyobb sétákat késő délután hüves területre lefolytatni. Ilyenkor energiába nem kell annyira túlsan táplálni az állatot, mint egyébként télen, vagy éppen a hűvösebb időszakokban, inkább a folyadékra kell a hangsúlyt fektetni, és próbáljuk meg az emberekre is odafigyelni, mert lehet egyébként, hogy egy-egy állat azért rosszul tartva, mert akár a gazdájával van valami probléma.
1: A hírek végén már is mondom az időjárás részleteit. Tetőzik a hőség, sok napsütésre számíthatunk ma, a Dunától keletre lehet felhősebb az ég, arrafelé előfordulhat zápor, zivatar, viharos széllel, kisebb eséllyel a Dunántúlon is lecsaphat egy-egy zápor. Nagyon erős az UV-sugárzás, a legmelegebb órákban kerüljük a tűző napot, mert hamar leéghetünk. A szél általában gyenge lesz, 36 és 42 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére is csak 24 és 32 fok közé hűl majd a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Csodás délután, kellemes keddet mindenkinek, Majoros Rita vagyok. Eljött a dél is, úgyhogy jöttem beköszönni, és hát tudják, jó étvágyat kívánok az ebédelőknek. Na meg, bírjuk ki együtt ezt a nagy hőséget, ma is a legjobb zenékkel, hát ezért is jöttem. Mindjárt jön a Black Attack és a Heartless, vagy Rihanna és az SOS, de most Sonickal indul az óra is a délután, már itt is a Sky.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, napsütéses szép délutánt kívánok mindenkinek, és vidámat. Bevallom őszintén, én egy picit már kezdem feladni, és ebben a nagy melegben egy kicsit kitikkadni, de már elvileg nem kell sokáig kibírnunk és kitartanunk, hogy holnap-holnap után jön egy pici enyhülés. Én bevallom őszintén nagyon várom, pedig én tipikusan az az ember vagyok, aki borzasztóan jól viselem a meleget. Nincs is otthon légkondim, stb., de ez most már valahogy egy kicsit sok. Reggel, ahogy éppen zuhanyoztam, és kitöltöttem a tusfürdőt a kezembe, a tusfürdő is meleg volt a fürdőszobában, szóval egyszerűen már szinte agyrém, de gyanítom, ezzel egyáltalán nem vagyok egyedül, szóval tartsunk ki ma délután is együtt. Nagyon remélem, hogy a legtöbben olyan helyen vannak, ahol tudnak hűsölni, és ott hallgatják a Best FM-et, igyanak egy jó nagy pohár hideg vizet, ne feledkezzenek meg ma sem a hidratálásról, és hallgassuk együtt a legjobb zenéket. Ha valakinek ma is vannak isteni hűsítő tippjei, vagy egy jó nagy körögdínyéje behűtve, akkor küldj el. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek ide az üzenetek és a dinnyék is, és a közlekedési infokat is ide várom majd, a nap kérdésére is a választ. Előtte még Shanice dalát hozom. I Love Your Smile, itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék, ma is utazhatunk együtt ebben a nagy melegben, vigyázzunk egymásra, vigyázzunk magunkra az utakon. Tudják, nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy ha elindulunk, akkor tele legyen a tank, legyen nálunk legalább egy palack víz, ha lehet, akkor azért hűsítsük magunkat, tartsunk több megállót, és figyeljünk az M1-esen, ugyanis Budapest felé Herceghalom és Biatorbágy között torlódás van a külső sávban, a terelésben, az erős forgalom miatt eléggé lassulnak az autók a 30-as és a 20-as kilométerek között. Az M7-esen a bevezető szakaszon a 16-os és a 7-es kilométerek között mozgó munkavégzés mellett burkolati jeleket festenek a mai napon, úgyhogy a forgalom egy sávon halad, a munkaterület mögött több kilométeres a torlódás. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Várom ma is az útinfókat. Jó utat mindenkinek is, balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, Best FM, a legjobb zenék.
1: Zavaros az este,

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Ez volt By Alex és a Slep és a Bababó, a folytatásban friss hírek érkeznek, mert hogy mindjárt egy óra. Utána érkezik Miller Dávid is és a Süt a Nap.
2: Hogyha veled vagyok, minden mese szép,
1: és a zenén Mary J. Blige is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
3: Yes. But come on. Hey Martinez, you ready, girl?
4: Come on.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Hőségriasztás, előzzük meg a rosszul léteket, kibővítik a Balaton 24 napi jegyet, meleg rekordokat hozott a hétfő is. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Holnap éjfélig harmadfokú hőségriasztás van. Az egészségügyi miniszter arra figyelmeztetett, vigyázzunk magunkra és egymásra, fogyasszunk elég folyadékot, kerüljük a tűzőnapot, viseljünk világos szellős ruhát, használjunk fényvédőt, és amikor csak lehet, tartózkodjunk árnyékos vagy hűvösebb helyen. Hegedűs Zsolt arra is kitért, a megelőzött rosszul létek az egészségügyi rendszeren nehezedő terhelést is csökkentik. Azonnal kérjünk segítséget, ha rosszul létet, szédülést, gyengeséget, fejfájást, légszomjat, zavartságot vagy ájulás közeli állapotot tapasztalunk. A tárcavezető azt is jelezte, holnap Semmelweis nap lesz, amely munkaszüneti nap az egészségügyi dolgozók számára. Az ügyeleti ellátás azonban biztosított. Kibővítik a Balaton 24 napi jegyet. Holnaptól augusztus végéig tesztjelleggel Siófokon és Balatonfüreden a jegy a helyi autóbusz közlekedésben is használható lesz, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közösségi oldalán jelezte, hogy a tapasztalatok alapján később akár további településekre is kiterjeszthetik a rendszert. A Balaton 24 jeggyel a tó körüli vasútvonalakon, a helyközi autóbuszjáratokon és a balatonfenyvesi kisvasút járatain is korlátlan számban lehet utazni. Ma éjfélig még lehet kérni részletfizetést a gépjárműadóra. Automatikus 5 havi pótlékmentes részletet lehet igényelni annak, aki elmulasztotta befizetni a közterhet, közölte az adóhivatal. A NAV mobil alkalmazásában mindössze pár kattintással el lehet intézni a kérelmet. Ezt eddig 32 000-en tették meg. Emellett elektronikusan és papír alapon is lehet kérni a részletfizetést. Sorozatban dőlnek meg a meleg rekordok itthon. Hétfőn új országos és fővárosi napi csúcs született. A Szódon 41,8 fokot mértek, ami több mint 3 fokkal magasabb az eddigi 2022-es rekordnál. Újpesten 40,3 fok volt, a korábbi több mint 3 fokkal alacsonyabb rekordot még 1947-ben mérték. Ezeken kívül a napi legmagasabb minimum hőmérsékleti csúcsok is megdőltek. Tetőzik a hőség, sok napsütésre számíthatunk ma. A Dunától keletre lehet felhősebb az ég, arrafelé előfordulhat zápor, zivatar, viharos széllel, kisebb eséllyel a Dunántúlon is lecsaphat egy-egy zápor. Nagyon erős az UV-sugárzás, a legmelegebb órákban kerüljük a tűzőnapot, mert hamar leéghetünk. A szél általában gyenge lesz, 36 és 42 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére is csak 24 és 32 fok közé hűl majd a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Egy óra is elmúlt, most már lassan 5 perccel megy tovább a forróság és a délután is, de a hűsítő dallamok még ebben az órában is ránk várnak, mint a Simply Red és a Stars, de jön majd Jennifer Lopez is és a Love Don't Cost a Thing. Itt lesz majd a Yes Yes és a Gyengé, de most David Guetta indít, és a Just a Little More Love. Én Majoros Rita vagyok, szép napot!
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Itt ebédnél felvetődött egy kérdés, úgyhogy arra gondoltam, ez lesz a nap kérdése is. Ha jönne egy földön kívüli, és azt mondaná nekünk, hogy elvinne egy hetes földön kívüli utazásra, de cserébe, amíg ez alatt az egy hét alatt mi össze-vissza utazgatunk, addig a földön eltelik 15 év. Ezt valaki bevállalná? Én bevallom őszintén, szerintem nem. Nekem ez volt a válaszom, szimplán azért, mert nem akarnám, hogy úgy jöjjek vissza, hogy eltelt 15 év, és mi lesz a családommal, stb. Én lehet, hogy nem lennék ilyen merész. Na de önök, hogy lennének ezzel? Van most olyan élethelyzet esetleg, vagy olyan élethelyzetben valaki, hogy ezt nagyon szívesen bevállalná? Mert hogy itt nálunk volt egyébként, aki azt mondta, hogy ha 20 éves lenne, akkor lehet, hogy bemerné vállalni. Na de érdekelnek a válaszok. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefon számunk. Jöhetnek ide az üzenetek, de ott vagyunk Facebookon, Instagramon is, várom a válaszokat. Cserébe 2001-be ugrunk vissza az időbe Jennifer Lopez-zel, ott is forróság van, tengerpart és tánc, úgyhogy legyen itt is. Love, don't cost a thing. Itt a Best FM.

0: veszte fel a legjobb zenék. Sokan vannak az utakon, úgyhogy legyünk egy picit óvatosabbak, körültekintőek, és figyeljünk többek között az M7-esen, mert a bevezető szakaszon a 16-os és a 7-es kilométerek között mozgó munkavégzés mellett burkolati jeleket festenek. A forgalom egy sávon halad, a munkaterület mögött pedig több kilométer hosszan lassulás van, torlódás. Aztán, ami Budapestet illeti, kaptam egy információt a Rákóczi útról, hogy baleset történt a keleti pályaudvar és a Blaha Lujza tér közötti szakaszon, ott a Huszár utca környékén, ezt írja Laci. Nagyon köszönöm az infót, várom őket a folytatásban is, 0620 55 55 155, de most jött rögtön egy, vagy ebben a pillanatban az SMS falunkra, ha jól látom, Kirától, hogy a Népligetnél is baleset történt a Könyves Kálmán körúton, méghozzá Vajda Péter utca és a Könyves Kálmán körúti kereszteződésben. Nagyon köszönöm az infókat, várom őket a folytatásban is, 0620 55 55 155 a számunk, jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Szép délutánt a Hősök játszunk dalával, na de megyek is tovább, mert hogy pár perc és délután 2 óra lesz, és egy olyan dallal indítom a következő órát, amit garantáltam mindenki tud énekelni, akár autóban, akár munkahelyen, akár lazulás közben. Szóval mindjárt 2 óra jönnek a hírek, aztán Britney Spears és a Toxic. És zenél majd a jetlag is jön, a nincs lehetetlen.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
1: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Hőségriasztás, ne használjunk ivóvizet öntözésre. Holnap munkaszüneti nap lesz az egészségügyi dolgozóknak, északkeleten lecsaphatnak zivatarok. Köszöntöm Önöket, Villámi Eszter vagyok. Kritikus a helyzet a vízellátásban az ország több településén. Erről is beszélt napirendelőti felszólalásában a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, sok helyen vízkorlátozás érvényes, azonnali intézkedésekre volt szükség. Az országot lajtos és tartálykocsik járják. A kormányfő ismét azt kérte, a következő napokban csak akkor használjunk ivóvizet, ha az valóban szükséges, vezetékes vízzel ne locsoljunk, ne mossunk autót és ne töltsük a medencéket. Holnap Semmelweis nap lesz. A Magyar Egészségügy napja munkaszüneti nap a szektor dolgozóinak, ugyanakkor az ügyeleti ellátás folyamatos. Zárva lesznek a házi orvosi, fogorvosi és szakorvosi rendelők, a védőnői tanácsadók, valamint a gyógyszertárak. Itt is az ügyeleti rend érvényesül. A nyitvatartó patikák listáját a gyógyszertár adatbázisban és az egészségablak applikációban is megtalálják. Elkészült a módszertan, amely biztosítja a kórházi fertőzések mérését és publikálását. Az egészségügyi miniszter a Semmelweis napi ünnepségen arról beszélt, ősz elején indul az adatok nyilvános közzététele. Hegedűs Zsolt hangsúlyozta, az őszinte feltárásból lehet tanulás, biztonság és jobb betegellátás. A szakmát bevonva érthetően összehasonlító módon tájékoztatják majd a lakosságot és a döntéshozókat. Keresett a magyar uborka. Idehaza hagyományos konzervuborkát és kígyóuborkát is termesztenek. Ez utóbbi mostanában népszerűbb, mondta rádiónknak Varga István, a Fruitweb alelnöke.
2: Hagyományos konzervuborka ágazat az nagyrészt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében található, főként ott alakultak erre feldolgozó ipar és konzervgyárak. Kígyóborka termesztés az nagyrészt Szeged környékén, inkább Algyő, Szentes hajtatási területen zajlik. Megközelítőleg 150 hektáron, illetve az utóbbi időben egyre növekvő tendenciát mutat, akár exportra is 4600 tonna állítunk elő. Természetesen import ugyanúgy jelen van. Hozzá kell tenni, a magyar konzervuborkából is megközelítőleg 1500 tonna kerül exportra. Ez némileg csendesedett, egy picit felhasználás terén, inkább a kígyóborka került előtérbe.
1: Tetőzik a hőség, sok napsütésre számíthatunk ma. A Dunától keletre lehet felhősebb az ég, arrafelé előfordulhat zápor, zivatar, viharos széllel. Kisebb eséllyel a Dunántúlon is lecsaphat egy-egy zápor. Nagyon erős az UV-sugárzás, a legmelegebb órákban kerüljük a tűző napot, mert hamar leéghetünk. A szél általában gyenge lesz. 36 és 42 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére is csak 24 és 32 fok közé hűl majd a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: 2 óra után is csupa izgalom és csupa fantasztikus hangulatú dal. Ez mind itt a Best FM-en, én Majoros Rita vagyok. Hozom a Pets and Small dalát, jön a Feel Good, itt lesz a White Town és a Your Woman, na meg Christina Aguilera, Lil Kim, Maya és Pink és a Lady Marmalade. Britney Spears pedig jól beindítja az órát. Jön a Toxic, szép napot!
0: Best FM!

Best FM a legjobb zenék. A mai nap kérdése az, hogyha egyszer csak jönne egy földön kívüli, és azt mondaná, hogy elvisz minket egy hétre egy utazásra a világőrbe és mindenhová, de cserébe a földön, közben eltelik 15 év. Akkor ki vállalná be? Anita azt írja, nem vállalná be. Hiába csak egy hét nekem, 15 év alatt a gyerekeim felnőnének, abból nem kérek. A világőr csodálatos lehet, de a családom fontosabb. Megértem, én is valószínűleg ezért nem választanám, mert hogy a családomtól azért 15 év, az nagyon sok idő távol lenni. Zoltán írja, azonnal mennék. Mindig is érdekelt az univerzum. 15 év sok, de legalább látnám azt, amiről az emberiség csak álmodik. Akár ebből a szempontból is érthető. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ki vállalná be? Vannak olyan merészek, mint Zoli? Ebben biztos vagyok, hiszen nem egy ilyen üzenet érkezett, na de jövök majd a többivel is. Előtte utazunk megint egy picit az időbe, a Pets and Small-a 99-ig megyünk. Jó régen volt. Jön egy napfényes, energikus, igazán optimista dal. Ez a Feel Good, itt a Best FM-en.

0: Na de, térjünk rá a magyarországi utakra, innen Kaliforniából, mert hogy jövök a legfrissebb közlekedési információkkal. Például a Bocskai útról, mert hogy az Újbuda központban baleset történt Budapesten, úgyhogy ezzel kell számolni és erre kell figyelni. Illetve a 441-es főúton Kecskemét és Nagykörös közötti szakaszon három autó ütközött. A 24-es kilométernél a forgalom félpályás útszár mellett váltakozó irányban halad. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Bárkinek van még útinfója, megköszönöm, ha jelentkezik vele. Jó utat mindenkinek, vigyázzunk egymásra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

köröm teli a reggel, szemhéj csukódik, pupilla tág, fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol, palota vagy piszkosol. Az biztos minden úr szereti a nőket, hát szeres te is biztos úr. Tiszta sor, az élet téged igazol, senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult,

0: üres a fejed, ezt mivel megtöltened?
1: Élvezd!
0: Ha napsüti szemedet, mindegy a szereped,
1: a lényeg a szeretet, élvezd!
0: Hogy minden rosszban van valami, hány magad maradsz is,
1: lesz még valaki, élvezd!
0: Ha minak látszik, ami marad itt,

0: veszt, hisz ugyanúgy mindenki téveszt. Tapasztalatod majd később, pont ezért lesz. Ne vedd magad komolyan, okosítás hiába van. Az én világomban vakot vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulhatsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubidus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be te is velünk egy jégesőrt.
1: Nem kérlek.

0: elveszik, ami marad itt, ne gondolkodj túl a dolgokat, mert maradsz valami.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Akció a Husqvarna szolnoki üzletében. Fűnyírók, fűnyírótraktorok, rotációs kapák, kaszák, kamerás robot fűnyírók már vezeték nélkül is, nagy választékban, akár áruhitelre is. Mátyás király út 18. Telefon 515-515. Husqvarna, a profik választása.
1: Reklámot hallottak. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
4: Harmadfokú hőségriadó van. Az edzőtermeket ellenőrzik. 150 millió forint a szolnoki kosárlabdára. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Szombattól a legmagasabb harmadfokú figyelmeztetés lépett életbe. Hívta fel a figyelmet a szoljon.hu. Szolnokon több forgalmas helyen párakapukkal segítik a felfrissülést, emellett a közkutaknál is lehet ivóvízhez jutni. A vármegyében összesen 230 klimatizált intézmény áll rendelkezésre azok számára, akik hűvösebb helyet keresnek. A MÁV Volán csoport a szolnoki vasútállomáson és az autóbusz állomáson ásványvizet oszt az utasoknak. A szakemberek arra kérnek mindenkit, hogy a nagy melegben fokozottan figyeljen a folyadékpótlásra. Ezúttal az edzőtermek számíthatnak fogyasztóvédelmi ellenőrzésre. Elsősorban az általános szerződési feltételeket vizsgálják a szakemberek. A cél annak feltárása, hogy a szolgáltató általános szerződési feltételei tartalmaznak-e a fogyasztók számára indokolatlan hátrányt, vagy aránytalan kötelezettségeket előíró jogellenes részeket. Mondta rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
5: Amellett, hogy rendkívül népszerűek az edzőtermek szolgáltatásai, az ASF-ek sokszor egy oldalon indokolatlan hátrányt okozhatnak a fogyasztókra nézve. Ilyen gyakorlati példák, hogy amikor a határozott időre kötött szerződést automatikusan meghosszabbítják, vagy a fogyasztókat túlzott mértékű fizetési kötelezettséggel terhelik, és igen gyakori, amikor a szerződésről a díjakat egy oldalon módosítják, anélkül, hogy a fogyasztó ebbe beleegyezne. Amennyiben az indokolatlan hátrányt okoz a fogyasztóra nézve, akkor a tisztességtelen szerződési feltételnek minősül, és emiatt a fogyasztó jogának is fel kell lépnie.
4: 150 millió forintos pályázatot hirdetett Szolnok önkormányzata a helyi kosárlabda támogatására. A városi honlapon elérhető felhívás szerint a támogatással azt szeretnék elérni, hogy minél több szolnoki gyerek sportoljon, és egyre többen válasszák a kosárlabdát. A pályázatra szolnoki székhelyű kosárlabdával foglalkozó sportvállalkozások jelentkezhetnek. A támogatás teljes egészében vissza nem térítendő, vagyis önerőre nincs szükség. A nyertesnek 2026. júliusa és 2027. februárja között kell megvalósítani a vállalt programokat, a pályázatot már be lehet nyújtani. Ismét felszínre került a Cibakházi sziget a Tiszán, de egyelőre nem látogatható. Számolt be a szoljon.hu. Az alacsony vízállás miatt előbukkanó homokpadot védett madarak vették birtokba, ezért természetvédelmi okokból korlátozták a megközelítését. A sziget 2-3 hete vált újra láthatóvá. A különleges természeti képződmény megjelenése mindig a Tisza vízállásától függ, ezért előre nem lehet megjósolni, meddig marad a felszínen. A Cibakházi sziget a korábbi években kedvelt kirándulóhely volt, de a szakemberek szerint most a védett madarak nyugalma az elsődleges szempont. Kezdődik a hazai görögdínye szezon. A termelők szerint kiváló minőségű a gyümölcs, amely hamarosan nagy mennyiségben is elérhető lesz a piacokon, boltokban. Idén csaknem 3500 hektáron zajlik az aratás Magyarországon. Tájékoztatta rádiónkat Süle Katalin, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke.
6: Folyamatos lesz a dinnye érkezése a boltok, a piacok értékesítési pontjaira. Szerte az országban mindenhol elérhető lesz a kiváló minőségű magyar dinnye. Fontos azt tudni, hogy a magyar termelők nagyon modern technológiával termesztik a dinnyét. Ennek megfelelően és a földrajzi eltolódásoknak köszönhetően az érési idők is ennek megfelelően alakulnak, tehát a szezon teljes egésze alatt elérhető lesz a magyar fogyasztók számára a kiváló minőségű magyar dinnye.
4: Pályaorientációs napközis tábort szervez a nyári szünet elején a Szolnoki Szakképzési Centrum, tudatta a szolnokinapló.hu. A programban a felső tagozatos általános iskolások különböző szakmákat ismerhetnek meg, és a gyakorlatban is kipróbálhatják azokat. A kéthetes táborra idén több mint 100 diák jelentkezett. a résztvevők több szakképző intézmény képzéseibe is betekinthetnek. A saját készítésű alkotásaikat haza is vihetik majd. A több mint 10 éves múltra visszatekintő program egésznapos felügyeletet és ebédet is biztosít a gyerekek számára, miközben segítséget nyújt a későbbi pályaválasztáshoz. A hőségriadó miatt óvatosságra figyelmeztet a Hetényi Géza Kórház. A honlapjukon elérhető tájékoztató szerint a tartós meleg különösen a kisgyermekeket, az időseket, a várandósokat és a krónikus betegeket terheli meg. Naponta 2,5-3 liter folyadék fogyasztását javasolják, lehetőleg víz vagy cukormentes ital formájában. A legmelegebb órákban délelőtt 11 és délután 3 óra között érdemes kerülni a tűző napot, a szabadtéri munkát és a sportolást pedig inkább a reggeli vagy esti órákra időzíteni. A kórház arra is felhívja a figyelmet, hogy gyermeket, idősembert vagy háziállatot még rövid időre sem szabad parkolóautóban hagyni. Bár hőségriasztás idején nem gondolunk a fűtési szezonra, jobban járunk, ha a következő hónapokra időzítjük a kéményseprést. Ilyenkor ugyanis kevésbé leterheltek a szakemberek, könnyebben lehet időpontot kapni, mondta rádiónkban Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvívője.
7: A kéményseprők ilyenkor a fűtési szezonon kívül nyáron is elérhetők. Nyáron sokkal gyorsabb az ügyintézés, rövidebb a várakozási idő, és a nyári szabadságok miatt, mivel többet vagyunk otthon, könnyebb időpontot találni a kéményseprőknek a fogadására is. Aki társasházban él, annak nincsen feladata, oda automatikusan kimennek a katasztrófavédelem kéményseprői. Családi házakhoz viszont nem mennek ki maguktól, családi házban élő magánszemélyeknek időpontot kell egyeztetni.
4: Időpontot foglalni a katasztrófavédelem weboldalán vagy a 1818-as számon lehet. A következő napokban több tiszaparti szabad strand is megnyit Jász-Nagykun Szolnok vármegyében. A szoljon.hu összegzése szerint Szolnokon július 1-től várják a fürdőzőket, miután befejeződött az engedélyezési eljárás. Ugyanezen a napon nyit a tiszapüspöki szabad strand is, ahol vízőr felügyeli majd a fürdőzést, és külön területet jelölnek ki a kishajóval vagy kutyával érkezők számára. Nagykörűben már megnyitott a strand, ahol a vízőri szolgálat szerdától vasárnapig naponta 10 és 18 óra között működik. Hétfőn és kedden csak saját felelősségre lehet a vízbe menni. A vármegye népszerű, de nem hivatalos fürdőhelye, a Tisza-Várkonyi partszakasz idén is várja a természetes vízpart kedvelőit. Elindult a nyári szezonális élelmiszerlánc ellenőrzés. Az augusztus 20-áig tartó vizsgálatok középpontjában a közkedvelt nyári élelmiszerek állnak, mondta rádiónknak Helik Ferenc, a Nébik élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnök helyettese.
8: Célkeresztben a grillezésre szánt húskészítmények, kolbászok, illetve a különböző pácolt húsok vannak. Ezeket az előállító üzemekben fogják ellenőrizni a Nébis szakemberei. Jégkrémeket, fagylaltokat, kész jégkockákat, az úgynevezett bringás büfékben pedig a nyár kedvenc italát, a rozé borokat fogjuk ellenőrizni. Termelői piacokon, az útmenti árusoknál a zöldségek, gyümölcsöknek eredetét, nyomon követhetőségét, egyre több nyári tábor van, és az itt lévő közétkeztetés fogjuk ellenőrizni, hogy megfelelő körülmények között állítják elő az ételeket.
4: Különös baleset történt Zalaegerszegen. Tűzgyújtási tilalom lépett életbe Jász-Nagykun Szolnok vármegyében a tartós hőség és a csapadék hiány miatt. Hívta fel a figyelmet a szoljon.hu. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal tájékoztatása szerint a kiszáradt növényzet miatt jelentősen nőtt a tűzveszély, ezért szigorú korlátozások vannak érvényben. Tilos tüzet gyújtani az erdőkben, a fás területeken, valamint azok 200 méteres körzetében, és a kijelölt erdei tűzrakóhelyek sem használhatók. A jelenlegi körülmények között a tüzek nagyon gyorsan terjedhetnek, ezért fokozott óvatosságra van szükség. A szabadtéri tüzek többsége emberi gondatlanság miatt keletkezik, ezért mindenkitől körültekintő magatartást kérnek a hatóságok. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Tovább fokozódhat a nyári meleg térségünkben, és a következő időszakban várhatóan a hőség lesz az időjárás legmeghatározóbb eleme. A különböző előrejelzések alapján a nappali csúcshőmérséklet tartósan 33 és 37 fok között alakulhat. Így több napon is erős hőterhelésre kell készülni. Az égbolton többnyire csak kevés komoly felhő jelenik meg. A csapadék esélye alacsony.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
9: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
10: Ez egy kánikulai kedd délután, a stúdióban pedig már Fodor Attila. A Best FM hírességei közül ma van a születésnapja Mike Tyson ökölvívónak és Michael Phelps úszónak. Mi pedig a zenei kínálatban találkozunk majd Kohanski Royal, a Spice Girls-szel, meg most Danny Minogue sikerével I Begin to Wonder.
9: 102.4 Best FM.

ismét rekordokat dönthet a hőmérséklet, holnap viszont már kezdődik átmenetileg egy leülés. 102.4 Best FM a legjobb zenék. Holnap jön majd egy hideg front, ami először majd északon, észak-nyugaton fogja kifejteni hatását záporok, zivatarok kíséretében. Jégeső is lehet sok felé, illetve a szél is megélénkül, sőt viharos széllökésekkel társul majd. Mindezektől függetlenül 34 fok is lehet majd a csúcshőmérséklet csütörtökön. Nyugaton és észak-nyugaton lehet majd naposabb az idő, térségünkben viszont még akár többször előfordulhat zápor, zivatar, élénk erős lesz, sőt helyenként viharos is az északi észak-nyugati szél. Csütörtökön 25 fok körül alakul majd a legmagasabb hőmérséklet. Péntek reggel 20 fok alatt lesz a hőmérséklet, napközben pedig egy újabb hidegfront érkezhet. Általában napos, gomoly felhős idő lesz, térségünkben lehet majd eső, zápor is. Élénk erős lesz majd ismételten az északi-észak-nyugati szél. Újra megközelítjük a 30 fok körüli legmagasabb hőmérsékletet. Továbbra is kellemes 26-27 fokban lehet fürdőzni a Tiszatóban, illetve a Tiszában itt a környezetünkben. A Balaton is 27-29 fokos ezekben a napokban. A Savage Gardennel folytatom ezúttal a kedd délután. To the moon and back!

102.4 Best FM, a legjobb zenék. Karibi Parti szombaton egész nap a Tiszaligeti élményfürdőben. 11-től látható majd a Kifli hajó, 15 órától felép az UFO, 16 órától pedig lesz még szamba show is. Akikért a zene szól, kiállítás az Abanovákban fotókkal és relikviákkal, László Béla összeállításában július 14-éig. Kisúj piknik, szombaton Kisúj szálláson a Zene Pavilonnál mesével és a Dynamite Dudes koncertjével. Második Tisza csorgó Tisza Kécskén szombaton 7-kor kezdődik az esemény, gyülekező 10-kor lesz a Tiszabögi komplejárónál, a Tisza csorgó 11-kor indul. A Szabadstrandnál délután lesznek bemutatók, este 9-től pedig a Star Machine Party zenekar koncertje látható majd. A Kék Virág trió koncertjeit Szolnokon szombaton este 9-től látható a Múzsák terén. 8. országos Wartburg találkozó július 9 és 12-e között a Kerekdombi termálfürdés kemping területén. DJ és Street Food Fesztivál Turkevén a termál és élményfürdőnél július 10-én pénteken este 9-től Szecseivel, Nyújikkal és többek között Hanvai PG-vel. Gyöngyhajú Lány, Omega Musical, Sánta László, Borovics Anna, Füredi Nikolett, Buk Tibor, valamint Madai Gábor szereplésével Törökszent Miklóson az Ipoly Művelődési Központnál július 10-én pénteken 20.30-tól. Dave Simpson, a Mesztelen Igazság Tallós Rita rendezésében Jászberényben a szabadtéri színpadon tekinthető meg július 11-én szombaton 20.30-tól. Északai piac Kenderesen a rendezvény téren július 11-én szombaton 18 órától Gitánóval, Bódi Gusztival és Margóval, Laci Betyárral, valamint Kuruc Dániellel. Mediterrán Tarka Fiesta Abonyban a piac téren július 11-én szombaton 17 órától Görög Táncázzal, 18 órától a Taverna zenekarral, este 8-tól pedig Erox Martinivel. Kepásza koncert Szolnokon a Múzsák terén jövő szombaton este 8:30-tól. Most pedig a legjobbak között Robbie Williams-e.

0: 102.4 Best FM a legjobb zenék. A Tiszavárkony szőlők bekötő út felújítása miatt azt lezárták, a vasútállomást Tiszavárkony felől kerülő úton lehet elérni. Szolnokon a Nagy Sándor József úton van félpályás lezárás a vasúti átjáró felújítása miatt. Nagykörös és Tiszakécske között karbantartást végeznek a napokban. Az úthibákat javítják Cegléden, a déli úton. Debrecennél a 33-ason a 106-os és 108-as kilométereknél sávlezárás van érvényben. Földesen a Hajdúszoboszlóra vezető úton útépítés mellett lehet közlekedni. Tiszatenyőnél is útépítést végeznek, Kengyel felé. Tápió-Szentmárton után Dózsa-Telep felé útszűkületre kell számítani. Tiszakürt belterületén útépítést végeznek, félpályás lezárás van. Kömlőn is útépítést végeznek, de Kömlő és Besenyő-Telek között is útszűkület mellett lehet autózni. Pély és Tarna-Szentmiklós között is dolgoznak, Mezőtúron a Kossuth-Lajos úton kell útépítésre számítani. Nagykörösön a Szolnoki úton végeznek útépítést, ugyancsak útépítést végeznek Albert Irsán a Bicskei úton. Karcagon a Dózsa-György úton kell jobban figyelni az arra közlekedőknek, Jászapáti belterületén a Petőfi Sándor utcában és a Táncsics úton is korlátozások vannak érvényben. Tiszaföldváron a Kossuth-Lajos úton kell útépítésre számítani, Tápió szelén a Pesti úton dolgoznak. A nagyszerű hangú Jack Reddix következik, és a szóló karrier legjobbja a 90-es évek végéről, No Matter.
1: A közlekedési hírek támogatója a DAT 2002 vasútépítő Kft. A vasút barátja.
2: I've been trying to get a true fixed color mind that sometimes your nightmare turns into your dream.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Harmadfokú hőségriadó van. Az edzőtermeket ellenőrzik. 150 millió forint a szolnoki kosárlabdára. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Szombattól a legmagasabb harmadfokú figyelmeztetés lépett életbe. Hívta fel a figyelmet a szoljon.hu. Szolnokon több forgalmas helyen párakapukkal segítik a felfrissülést, emellett a közkutaknál is lehet ivóvízhez jutni. A vármegyében összesen 230 klimatizált intézmény áll rendelkezésre azok számára, akik hűvösebb helyet keresnek. A Mávolán csoport a szolnoki vasútállomáson és az autóbusz állomáson ásványvizet oszt az utasoknak. A szakemberek arra kérnek mindenkit, hogy a nagy melegben fokozottan figyeljen a folyadékpótlásra. Ezúttal az edzőtermek számíthatnak fogyasztóvédelmi ellenőrzésre. Elsősorban az általános szerződési feltételeket vizsgálják a szakemberek. A cél annak feltárása, hogy a szolgáltató általános szerződési feltételei tartalmaznak-e a fogyasztók számára indokolatlan hátrányt, vagy aránytalan kötelezettségeket előíró jogellenes részeket. Mondta rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: Amellett, hogy rendkívül népszerűek az edzőtermek szolgáltatásai, az ASF-ek sokszor egy oldalon indokolatlan hátrányt okozhatnak a fogyasztókra nézve. Ilyen gyakorlati példák, hogy amikor a határozott időre kötött szerződést automatikusan meghosszabbítják, vagy a fogyasztókat túlzott mértékű fizetési kötelezettséggel terhelik, és igen gyakori, amikor a szerződésről a díjakat egy oldalon módosítják, anélkül, hogy a fogyasztó ebbe beleegyezne. Amennyiben az indokolatlan hátrányt okoz a fogyasztóra nézve, akkor a tisztességtelen szerződési feltételnek minősül, semmit a fogyasztóra is fel kell lépnie.
1: 150 millió forintos pályázatot hirdetett Szolnok önkormányzata a helyi kosárlabda támogatására. A városi honlapon elérhető felhívás szerint a támogatással azt szeretnék elérni, hogy minél több szolnoki gyerek sportoljon, és egyre többen válasszák a kosárlabdát. A pályázatra szolnoki székhelyű kosárlabdával foglalkozó sportvállalkozások jelentkezhetnek. A támogatás teljes egészében visszanemtérítendő, vagyis önerőre nincs szükség. A nyertesnek 2026. júliusa és 2027. februárja között kell megvalósítani a vállalt programokat, a pályázatot már be lehet nyújtani. Ismét felszínre került a Cibakházi sziget a Tiszán, de egyelőre nem látogatható. Számolt be a szoljon.hu. Az alacsony vízállás miatt előbukkanó homokpadot védett madarak vették birtokba, ezért természetvédelmi okokból korlátozták a megközelítését. A sziget 2-3 hete vált újra láthatóvá. A különleges természeti képződmény megjelenése mindig a Tisza vízállásától függ, ezért előre nem lehet megjósolni, meddig marad a felszínen. A Cibakházi sziget a korábbi években kedvelt kiránduló hely volt, de a szakemberek szerint most a védett madarak nyugalma az elsődleges szempont. Kezdődik a hazai görögdinnye szezon. A termelők szerint kiváló minőségű a gyümölcs, amely hamarosan nagy mennyiségben is elérhető lesz a piacokon, boltokban. Idén csaknem 3500 hektáron zajlik az aratás Magyarországon. Tájékoztatta rádiónkat Süle Katalin, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke.
3: Folyamatos lesz a dinnye érkezése a boltok, a piacok értékesítési pontjaira. Szerte az országban mindenhol elérhető lesz a kiváló minőségű magyar dinnye. Fontos azt tudni, hogy a magyar termelők nagyon modern technológiával termesztik a dinnyét. Ennek megfelelően és a földrajzi eltolódásoknak köszönhetően az érési idők is ennek megfelelően alakulnak, tehát a szezon teljes egésze alatt elérhető lesz a magyar fogyasztók számára a kiváló minőségű magyar dinnye.
1: Pályaorientációs napközi tábort szervez a nyári szünet elején a Szolnoki Szakképzési Centrum, tudatta a szolnokinapló.hu. A programban a felső tagozatos általános iskolások különböző szakmákat ismerhetnek meg, és a gyakorlatban is kipróbálhatják azokat. A kéthetes táborra idén több mint 100 diák jelentkezett. A résztvevők több szakképzőintézmény képzéseibe is betekinthetnek. A saját készítésű alkotásaikat haza is vihetik majd. A több mint 10 éves múltra visszatekintő program egésznapos felügyeletet és ebédet is biztosít a gyerekek számára, miközben segítséget nyújt a későbbi pályaválasztáshoz. A hőségriadó miatt óvatosságra figyelmeztet a Hetényi Géza Kórház. A honlapjukon elérhető tájékoztató szerint a tartós meleg különösen a kisgyermekeket, az időseket, a várandósokat és a krónikus betegeket terheli meg. Naponta 2,5-3 liter folyadék fogyasztását javasolják, lehetőleg víz vagy cukormentes ital formájában. A legmelegebb órákban délelőtt 11 és délután 3 óra között érdemes kerülni a tűzőnapot, a szabadtéri munkát és a sportolást pedig inkább a reggeli vagy esti órákra időzíteni. A kórház arra is felhívja a figyelmet, hogy gyermeket, idősembert vagy házi állatot még rövid időre sem szabad parkolóautóban hagyni. Bár hőségriasztás idején nem gondolunk a fűtési szezonra, jobban járunk, ha a következő hónapokra időzítjük a kéményseprést. Ilyenkor ugyanis kevésbé leterheltek a szakemberek, könnyebben lehet időpontot kapni, mondta rádiónkban Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvívője.
4: A kéményseprők ilyenkor a fűtési szezonon kívül nyáron is elérhetők. Nyáron sokkal gyorsabb az ügyintézés, rövidebb a várakozási idő, és a nyári szabadságok miatt, mivel többet vagyunk otthon, könnyebb időpontot találni a kéményseprőknek a fogadására is. Aki társasházban él, annak nincsen feladata, oda automatikusan kimennek a katasztrófavédelem kéményseprői. Családi házakhoz viszont nem mennek ki maguktól, családi házban élő magánszemélyeknek időpontot kell egyeztetni.
1: Időpontot foglalni a katasztrófavédelem weboldalán vagy a 1818-as számon lehet. A következő napokban több tiszaparti szabad strand is megnyit Jász-Nagykun Szolnok vármegyében. A szoljon.hu összegzése szerint Szolnokon július 1-től várják a fürdőzőket, miután befejeződött az engedélyezési eljárás. Ugyanezen a napon nyit a tiszapüspöki szabad strand is, ahol vízőr felügyeli majd a fürdőzést, és külön területet jelölnek ki a kishajóval vagy kutyával érkezők számára. Nagykörűben már megnyitott a strand, ahol a vízőri szolgálat szerdától vasárnapig naponta 10 és 18 óra között működik. Hétfőn és kedden csak saját felelősségre lehet a vízbe menni. A vármegye népszerű, de nem hivatalos fürdőhelye, a Tisza-Várkonyi partszakasz idén is várja a természetes vízpart kedvelőit. Elindult a nyári szezonális élelmiszerlánc ellenőrzés. Az augusztus 20-áig tartó vizsgálatok középpontjában a közkedvelt nyári élelmiszerek állnak, mondta rádiónknak Helik Ferenc, a Nébik élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnök helyettese.
5: Célkeresztben a grillezésre szánt húskészítmények, kolbászok, illetve a különböző pácolt húsok vannak. Ezeket az előállító üzemekben fogják ellenőrizni a Nébik szakemberei. Jégkrémeket, fagylaltokat, kész jégkockákat, az úgynevezett bringás büfékben pedig a nyár kedvenc italát, a rozé borokat fogjuk ellenőrizni. Termelői piacokon, az útmenti árusoknál a zöldségek, gyümölcsöknek eredetét, nyomon követhetőségét, egyre több nyári tábor van, és az itt lévő közétkeztetés fogjuk ellenőrizni, hogy megfelelő körülmények között állítják elő az ételeket.
1: Különös baleset történt Zalaegerszegen. Tűzgyújtási tilalom lépett életbe Jász-Nagykun Szolnok vármegyében a tartós hőség és a csapadék hiány miatt. Hívta fel a figyelmet a szoljon.hu. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal tájékoztatása szerint a kiszáradt növényzet miatt jelentősen nőtt a tűzveszély, ezért szigorú korlátozások vannak érvényben. Tilos tüzet gyújtani az erdőkben, a fás területeken, valamint azok 200 méteres körzetében, és a kijelölt erdei tűzrakóhelyek sem használhatók. A jelenlegi körülmények között a tüzek nagyon gyorsan terjedhetnek, ezért fokozott óvatosságra van szükség. A szabadtéri tüzek többsége emberi gondatlanság miatt keletkezik, ezért mindenkitől körültekintő magatartást kérnek a hatóságok. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Tovább fokozódhat a nyári meleg térségünkben, és a következő időszakban várhatóan a hőség lesz az időjárás legmeghatározóbb eleme. A különböző előrejelzések alapján a nappali csúcshőmérséklet tartósan 33 és 37 fok között alakulhat. Így több napon is erős hőterhelésre kell készülni. Az égbolton többnyire csak kevés komoly felhő jelenik meg. A csapadék esélye alacsony.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
6: 2001 nyarán egy 75-ös sláger vezeti újra a slágerlistákat a Moulin Rouge filmnek köszönhetően, amiben feltűnik Christina Aguilera, Lil' Kim és Mia, valamint Pink közöse. Ez volt a Lady Marmalade. Most viszont a nyári slágerek sorát a Kid Rockkal és az All Summer Long-gal folytatjuk.
0: 102.4 Best

Ma ismét rekordokat dönthet a hőmérséklet, holnap viszont már kezdődik átmenetileg egy leülés. 102.4 Best FM a legjobb zenék. Holnap jön majd egy hideg front, ami először majd északon, észak-nyugaton fogja kifejteni hatását záporok, zivatarok kíséretében. Jégeső is lehet sok felé, illetve a szél is megélénkül, sőt viharos széllökésekkel társul majd. Mindezektől függetlenül 34 fok is lehet majd a csúcshőmérséklet csütörtökön. Nyugaton és észak-nyugaton lehet majd naposabb az időtérségünkben, viszont még akár többször előfordulhat zápor, zivatar, élénk erős lesz, sőt, helyenként viharos is az északi-északnyugati szél. Csütörtökön 25 fok körül alakul majd a legmagasabb hőmérséklet. Péntek reggel 20 fok alatt lesz a hőmérséklet, napközben pedig egy újabb hidegfront érkezhet. Általában napos, gomoly felhős idő lesz, térségünkben lehet majd eső, zápor is. Élénk erős lesz majd ismételten az északi-észak-nyugati szél. Újra megközelítjük a 30 fok körüli legmagasabb hőmérsékletet. Továbbra is kellemes 26-27 fokban lehet fürdőzni a Tiszatóban, illetve a Tiszában itt a környezetünkben. A Balaton is 27-29 fokos ezekben a napokban. Will Smith sikere jön most. Getting Jiggy With It a 102.4 Best FM-en.

102.4 Best FM, a legjobb zenék. Karibi Parti szombaton egész nap a Tiszaligeti élményfürdőben. 11-től látható majd a kifihajó, 15 órától felép az UFO, 16 órától pedig lesz még szamba show is. Akikért a zene szól, kiállítás az Abanovákban fotókkal és relikviákkal László Béla összeállításában július 14-éig. Kisúj piknik, szombaton Kisúj szálláson a Zene Pavilonnál mesével és a Dynamite Dudes koncertjével. Második Tisza csorgó Tisza Kécskén szombaton 7-kor kezdődik az esemény, gyülekező 10-kor lesz a Tiszabögi komplejárónál, a Tisza csorgó 11-kor indul. A Szabadstrandnál délután lesznek bemutatók, este 9-től pedig a Star Machine Party zenekar koncertje látható majd. A Kék Virág trió koncertjeit Szolnokon szombaton este 9-től látható a Múzsák terén. 8. országos Wartburg találkozó július 9 és 12-e között a Kerekdombi termálfürdés kemping területén. DJ és Street Food Fesztivál turkevén a termál és élményfürdőnél július 10-én pénteken este 9-től Szecseivel, Nyújikkal és többek között Hanvai PG-vel. Gyöngyhajú lány, Omega Music, Elsánta László, Borovics Anna, Füredi Nikolett, Buk Tibor, valamint Madai Gábor szereplésével Török Szent Miklóson az Ipoly Művelődési Központnál július 10-én pénteken 20.30-tól. Dave Simpson, a Mesztelen Igazság Tallós Rita rendezésében Jászberényben a szabadtéri színpadon tekinthető meg július 11-én szombaton 20.30-tól. Északai piac Kenderesen a rendezvény téren július 11-én szombaton 18 órától Gitánóval, Bódi Gusztival és Margóval, Laci Betyárral, valamint Kuruc Dániellel. Mediterrán Tarka Fiesta Abonyban a piac téren július 11-én szombaton 17 órától Görög Táncázzal, 18 órától a Taverna zenekarral, este 8-tól pedig Erox Martinivel. Kepásza koncert Szolnokon a Múzsák terén jövő szombaton este 8:30-től. Mi játsszuk a legjobb zenéket, mi vagyunk a 102.4 Best FM, most pedig majd Karamell jön a Csillagommal.

102.4 Best FM a legjobb zenék. A Tiszavárkony-Szőlők bekötő út felújítása miatt azt lezárták, a vasútállomást Tiszavárkony felől kerülő úton lehet elérni. Szolnokon a Nagy Sándor József úton van félpályás lezárás a vasúti átjáró felújítása miatt. Nagykörös és Tiszakécske között karbantartást végeznek a napokban. Az úthibákat javítják Cegléden, a déli úton. Debrecennél a 33-ason, a 106-os és 108-as kilométereknél sávlezárás van érvényben. Földesen a Hajdúszoboszlóra vezető úton útépítés mellett lehet közlekedni. Tiszatenyőnél is útépítést végeznek, Kengyel felé. Tápió-Szentmárton után Dózsa-Telep felé útszűkületre kell számítani. Tiszakürt belterületén útépítést végeznek, félpályás lezárás van. Kömlőn is útépítést végeznek, de Kömlő és Besenyő-Telek között is útszűkület mellett lehet autózni. Pélyi és Tarna-Szentmiklós között is dolgoznak, Mezőtúron a Kossuth-Lajos úton kell útépítésre számítani. Nagykörösön a Szolnoki úton végeznek útépítést, ugyancsak útépítést végeznek Albertisán a Bicskei úton. Karcagon a Dózsa-György úton kell jobban figyelni az arra közlekedőknek, Jászapáti belterületén a Petőfi Sándor utcában és a Táncsics úton is korlátozások vannak érvényben. Tiszaföldváron a Kossuth-Lajos úton kell útépítésre számítani, Tápiószelén a Pesti úton dolgoznak. Néhány napja ünnepelte volna a születésnapját a Best FM legenda George Michael, vele folytatom most.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Akció a Husqvarna szolnoki üzletében. Fűnyírók, fűnyírótraktorok, rotációs kapák, kaszák, kamerás robotfűnyírók már vezeték nélkül is, nagy választékban, akár áruhitelre is. Mátyás király út 18. Telefon 515-515. Husqvarna, a profik választása.
0: Reklámot hallottak. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
2: Harmadfokú hőségriadó van. Az edzőtermeket ellenőrzik. 150 millió forint a szolnoki kosárlabdára. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Szombattól a legmagasabb harmadfokú figyelmeztetés lépett életbe. Hívta fel a figyelmet a szoljon.hu. Szolnokon több forgalmas helyen párakapukkal segítik a felfrissülést, emellett a közkutaknál is lehet ivóvízhez jutni. A vármegyében összesen 230 klimatizált intézmény áll rendelkezésre azok számára, akik hűvösebb helyet keresnek. A MÁV Volán csoport a szolnoki vasútállomáson és az autóbusz állomáson ásványvizet oszt az utasoknak. A szakemberek arra kérnek mindenkit, hogy a nagy melegben fokozottan figyeljen a folyadékpótlásra. Ezúttal az edzőtermek számíthatnak fogyasztóvédelmi ellenőrzésre. Elsősorban az általános szerződési feltételeket vizsgálják a szakemberek. A cél annak feltárása, hogy a szolgáltató általános szerződési feltételei tartalmaznak-e a fogyasztók számára indokolatlan hátrányt, vagy aránytalan kötelezettségeket előíró jogellenes részeket. Mondta rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
3: Amellett, hogy rendkívül népszerűek az edzőtermek szolgáltatásai, az ASF-ek sokszor egy oldalon indokolatlan hátrányt okozhatnak a fogyasztókra nézve. Ilyen gyakorlati példák, hogy amikor a határozott időre kötött szerződést automatikusan meghosszabbítják, vagy a fogyasztókat túlzott mértékű fizetési kötelezettséggel terhelik, és igen gyakori, amikor a szerződésről a díjakat egy oldalon módosítják, anélkül, hogy a fogyasztó ebbe beleegyezne. Amennyiben az indokolatlan hátrányt okoz a fogyasztóra nézve, akkor a tisztességtelen szerződési feltételnek minősül, és emiatt a fogyasztó jogának is fel kell lépnie.
2: 150 millió forintos pályázatot hirdetett Szolnok önkormányzata a helyi kosárlabda támogatására. A városi honlapon elérhető felhívás szerint a támogatással azt szeretnék elérni, hogy minél több szolnoki gyerek sportoljon, és egyre többen válasszák a kosárlabdát. A pályázatra szolnoki székhelyű kosárlabdával foglalkozó sportvállalkozások jelentkezhetnek. A támogatás teljes egészében vissza nem térítendő, vagyis önerőre nincs szükség. A nyertesnek 2026. júliusa és 2027. februárja között kell megvalósítani a vállalt programokat, a pályázatot már be lehet nyújtani. Ismét felszínre került a Cibakházi sziget a Tiszán, de egyelőre nem látogatható. Számolt be a szoljon.hu. Az alacsony vízállás miatt előbukkanó homokpadot védett madarak vették birtokba, ezért természetvédelmi okokból korlátozták a megközelítését. A sziget 2-3 hete vált újra láthatóvá. A különleges természeti képződmény megjelenése mindig a Tisza vízállásától függ, ezért előre nem lehet megjósolni, meddig marad a felszínen. A Cibakházi sziget a korábbi években kedvelt kirándulóhely volt, de a szakemberek szerint most a védett madarak nyugalma az elsődleges szempont. Kezdődik a hazai görögdinnye szezon. A termelők szerint kiváló minőségű a gyümölcs, amely hamarosan nagy mennyiségben is elérhető lesz a piacokon, boltokban. Idén csaknem 3500 hektáron zajlik az aratás Magyarországon. Tájékoztatta rádiónkat Süle Katalin, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke.
4: Folyamatos lesz a dinnye érkezése a boltok, a piacok értékesítési pontjaira. Szerte az országban mindenhol elérhető lesz a kiváló minőségű magyar dinnye. Fontos azt tudni, hogy a magyar termelők nagyon modern technológiával termesztik a dinnyét. Ennek megfelelően és a földrajzi eltolódásoknak köszönhetően az érési idők is ennek megfelelően alakulnak, tehát a szezon teljes egésze alatt elérhető lesz a magyar fogyasztók számára a kiváló minőségű magyar dinnye.
2: Pályaorientációs napközis tábort szervez a nyári szünet elején a Szolnoki Szakképzési Centrum, tudatta a szolnokinapló.hu. A programban a felső tagozatos általános iskolások különböző szakmákat ismerhetnek meg, és a gyakorlatban is kipróbálhatják azokat. A kéthetes táborra idén több mint 100 diák jelentkezett. A résztvevők több szakképzőintézmény képzéseibe is betekinthetnek. A saját készítésű alkotásaikat haza is vihetik majd. A több mint 10 éves múltra visszatekintő program egésznapos felügyeletet és ebédet is biztosít a gyerekek számára, miközben segítséget nyújt a későbbi pályaválasztáshoz. A hőségriadó miatt óvatosságra figyelmeztet a Hetényi Géza Kórház. A honlapjukon elérhető tájékoztató szerint a tartós meleg különösen a kisgyermekeket, az időseket, a várandósokat és a krónikus betegeket terheli meg. Naponta 2,5-3 liter folyadék fogyasztását javasolják, lehetőleg víz vagy cukormentes ital formájában. A legmelegebb órákban délelőtt 11 és délután 3 óra között érdemes kerülni a tűzőnapot, a szabadtéri munkát és a sportolást pedig inkább a reggeli vagy esti órákra időzíteni. A kórház arra is felhívja a figyelmet, hogy gyermeket, idősembert vagy háziállatot még rövid időre sem szabad parkolóautóban hagyni. Bár hőségriasztás idején nem gondolunk a fűtési szezonra, jobban járunk, ha a következő hónapokra időzítjük a kéményseprést. Ilyenkor ugyanis kevésbé leterheltek a szakemberek, könnyebben lehet időpontot kapni, mondta rádiónkban Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvívője.
5: A kéményseprők ilyenkor a fűtési szezonon kívül nyáron is elérhetők. Nyáron sokkal gyorsabb az ügyintézés, rövidebb a várakozási idők, és a nyári szabadságok miatt, mivel többet vagyunk otthon, könnyebb időpontot találni a kéményseprőknek a fogadására is. Aki társasházban él, annak nincsen feladata, oda automatikusan kimennek a katasztrófavédelem kéményseprői. Családi házakhoz viszont nem mennek ki maguktól, családi házban élő magánszemélyeknek időpontot kell egyeztetni.
2: Időpontot foglalni a katasztrófavédelem weboldalán vagy a 1818-as számon lehet. A következő napokban több tiszaparti szabad strand is megnyit Jász-Nagykun Szolnok vármegyében. A szoljon.hu összegzése szerint Szolnokon július 1-től várják a fürdőzőket, miután befejeződött az engedélyezési eljárás. Ugyanezen a napon nyit a tiszapüspöki szabad strand is, ahol vízőr felügyeli majd a fürdőzést, és külön területet jelölnek ki a kishajóval vagy kutyával érkezők számára. Nagykörűben már megnyitott a strand, ahol a vízőri szolgálat szerdától vasárnapig naponta 10 és 18 óra között működik. Hétfőn és kedden csak saját felelősségre lehet a vízbe menni. A vármegye népszerű, de nem hivatalos fürdőhelye, a Tisza-Várkonyi partszakasz idén is várja a természetes vízpart kedvelőit. Elindult a nyári szezonális élelmiszerlánc ellenőrzés. Az augusztus 20-áig tartó vizsgálatok középpontjában a közkedvelt nyári élelmiszerek állnak, mondta rádiónknak Helik Ferenc, a Nébik élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnök helyettese.
6: Célkeresztben a grillezésre szánt húskészítmények, kolbászok, illetve a különböző pácolt húsok vannak. Ezeket az előállító üzemekben fogják ellenőrizni a Nébis szakemberei. Jégkrémeket, fagylaltokat, kész jégkockákat, az úgynevezett bringás büfékben pedig a nyár kedvenc italát, a rozé borokat fogjuk ellenőrizni. Termelői piacokon, az útmenti árusoknál a zöldségek, gyümölcsöknek eredetét, nyomon követhetőségét, egyre több nyári tábor van, és az itt lévő közétkeztetőket fogjuk ellenőrizni, hogy megfelelő körülmények között állítják elő az ételeket.
2: Különös baleset történt Zalaegerszegen. Tűzgyújtási tilalom lépett életbe Jász-Nagykun Szolnok vármegyében a tartós hőség és a csapadék hiány miatt. Hívta fel a figyelmet a szoljon.hu. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal tájékoztatása szerint a kiszáradt növényzet miatt jelentősen nőtt a tűzveszély, ezért szigorú korlátozások vannak érvényben. Tilos tüzet gyújtani az erdőkben, a fás területeken, valamint azok 200 méteres körzetében, és a kijelölt erdei tűzrakóhelyek sem használhatók. A jelenlegi körülmények között a tüzek nagyon gyorsan terjedhetnek, ezért fokozott óvatosságra van szükség. A szabadtéri tüzek többsége emberi gondatlanság miatt keletkezik, ezért mindenkitől körültekintő magatartást kérnek a hatóságok. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Tovább fokozódhat a nyári meleg térségünkben, és a következő időszakban várhatóan a hőség lesz az időjárás legmeghatározóbb eleme. A különböző előrejelzések alapján a nappali csúcshőmérséklet tartósan 33 és 37 fok között alakulhat. Így több napon is erős hőterhelésre kell készülni. Az égbolton többnyire csak kevés komoly felhő jelenik meg. A csapadék esélye alacsony.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Lángi Kft. Nyisson új ablakot a világra! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
7: A szaunában pedig továbbra is Fodor Attila üdvözlet. Mindjárt érkezik egy olyan dallam, amit annak idén a moldáv Ózonnak köszönhetünk. Egy nyári sláger lett, és emlékezetes volt a Dragosteidin tej, azonban Tia és Rihanna felhasználta a dallamokat, és elkészítette belőle ezt a dalt. Live Your Life.
0: 102.4 Veszte.

Ma ismét rekordokat dönthet a hőmérséklet, holnap viszont már kezdődik átmenetileg egy leülés. 102.4 Best FM a legjobb zenék. Holnap jön majd egy hideg front, ami először majd északon, észak-nyugaton fogja kifejteni hatását záporok, zivatarok kíséretében. Jégeső is lehet sok felé, illetve a szél is megélénkül, sőt viharos szélőkésekkel társul majd. Mindezektől függetlenül 34 fok is lehet majd a csúcshőmérséklet csütörtökön. Nyugaton és észak-nyugaton lehet majd naposabb az időtérségünkben, viszont még akár többször előfordulhat zápor, zivatar, élénk erős lesz, sőt helyenként viharos is az északi-észak-nyugati szél. Csütörtökön 25 fok körül alakul majd a legmagasabb hőmérséklet. Péntek reggel 20 fok alatt lesz a hőmérséklet, napközben pedig egy újabb hidegfront érkezhet. Általában napos, gomoly felhős idő lesz, térségünkben lehet majd eső, zápor is. Élénk erős lesz majd ismételten az északi-észak-nyugati szél. Újra megközelítjük a 30 fok körüli legmagasabb hőmérsékletet. Továbbra is kellemes 26-27 fokban lehet fürdőzni a Tiszatóban, illetve a Tiszában itt a környezetünkben. A Balaton is 27-29 fokos ezekben a napokban. Ezen a forró napon egy forrós láger a Jammerik White-tól, itt a 102.4 Best FM-en.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 102.4 Best FM. A legjobb zenék.
1: Dr. Béres.
2: My name is Victor, you can take a picture.

102.4 Best FM, a legjobb zenék. Karibi parti szombaton egész nap a Tiszaligeti élményfürdőben. 11-től látható majd a Kifli hajó, 15 órától felép az UFO, 16 órától pedig lesz még szamba show is. Akikért a zene szól, kiállítás az Abanovákban fotókkal és relikviákkal László Béla összeállításában július 14-éig. Kisúj piknik, szombaton Kisúj szálláson a Zene Pavilonnál mesével és a Dynamite Dudes koncertjével. Második Tisza csorgó Tisza Kécskén szombaton 7-kor kezdődik az esemény, gyülekező 10-kor lesz a Tiszabögi komplejárónál, a Tisza csorgó 11-kor indul. A Szabadstrandnál délután lesznek bemutatók, este 9-től pedig a Star Machine Party zenekar koncertje látható majd. A Kék Virág trió koncertjeit Szolnokon szombaton este 9-től látható a Múzsák terén. 8. országos Vard

Július 11-én szombaton 20:30-tól. Északai piac Kenderesen a rendezvénytéren július 11-én szombaton 18 órától Gitánóval, Bódi Gusztival és Margóval, Laci Betyárral, valamint Kurucz Dániellel. Mediterrán Tarka Fiesta Abonyban a piac téren július 11-én szombaton 17 órától görög táncázzal, 18 órától a Taverna zenekarral, este 8-tól pedig Erox Martinivel. Kepásza koncert Szolnokon a Múzsák terén jövő szombaton este 8:30-től. A Back to Black slágerét vettük elő ezen a forró keddi délutánon, a 102.4 Best FM-en jön a

92.4 Best FM a legjobb zenék. A Tiszavárkony szőlők bekötő út felújítása miatt azt lezárták, a vasútállomást Tiszavárkony felől kerülő úton lehet elérni. Szolnokon a Nagy Sándor József úton van félpályás lezárás a vasúti átjáró felújítása miatt. Nagykörös és Tiszakécske között karbantartást végeznek a napokban. Az úthibákat javítják Cegléden, a déli úton. Debrecennél a 33-ason a 106-os és 108-as kilométereknél sávlezárás van érvényben. Földesen a Hajdúszoboszlóra vezető úton útépítés mellett lehet közlekedni. Tiszatenyőnél is útépítést végeznek, Kengyel felé. Tápió-Szentmárton után Dózsa-Telep felé útszűkületre kell számítani. Tiszakürt belterületén útépítést végeznek, félpályás lezárás van. Kömlőn is útépítést végeznek, de Kömlő és Besenyő-Telek között is útszűkület mellett lehet autózni. Pély és Tarna-Szentmiklós között is dolgoznak, mezőtúron a Kossuth-Lajos úton kell útépítésre számítani.

Nagykőrösön, a Szolnoki úton végeznek útépítést. Ugyancsak útépítést végeznek Albertésán a Bicskei úton. Karcagon a Dózsa-György úton kell jobban figyelni az arra közlekedőknek. Jászapáti belterületén a Petőfi Sándor utcában és a Táncsics úton is korlátozások vannak érvényben. Tiszaföldváron a Kossuth-Lajos úton kell útépítésre számítani. Tápió szelén a Pesti úton dolgoznak. Fodor Attila vagyok most, passzolom a mikrofont és csobbanok a Tiszába, holnap viszont újra találkozunk, addig is hűsölős időtöltést a 102.4 Best FM-mel.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
1: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Elkészítik Magyarország új klímatörvényét, fennakadásokat okoz a hőség több vasútvonalon, záporok, zivatarok frissíthetik majd fel a levegőt. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Új alapokra helyezni a kormány Magyarország vízpolitikáját. Magyar Péter miniszterelnök a parlamentben bejelentette, ennek részeként országos vízmegtartási program indul. Fejlesztik az öntözési rendszereket, megújítják a vízi közműhálózatot és felkészítik a mezőgazdaságot az egyre gyakoribb aszályokra. A kormányfő azt is közölte, elkészítik Magyarország új klímatörvényét. A felszólalásra reagálva a Fidesz együttműködést ajánlott, a Mi Hazánk pedig az akkumulátorgyárak különadóztatását sürgette. Túl melegednek a motorvonatok az extrém hőségben, több vasútvonalon is fennakadások vannak, sokfelé pótlóbuszok viszik az utasokat. Egyes délutáni és esti járatok kimaradnak az elővárosi vonalakon is. A részleteket a MÁV-Inform oldalon olvashatják. Semmelweis nap lesz holnap, a Magyar Egészségügy napja munkaszünet az ágazat dolgozóinak. Nem rendelnek a házi orvosok, fogorvosok, szakorvosok, az ügyeleti ellátás azonban folyamatos. A védőnői tanácsadók, illetve a gyógyszertárak zárva lesznek, itt is az ügyeleti rend érvényesül. A nyitvatartó patikák listáját a gyógyszertár adatbázisban és az egészségablak applikációban is megtalálják. A Semmelweis napot 1992 óta ünneplik. Július 1-e pedig 2011 óta munkaszüneti nap az egészségügyi dolgozók számára. Keresett a magyar uborka. Idehaza hagyományos konzerv uborkát és kígyó uborkát is termesztenek, ez utóbbi mostanában népszerűbb, mondta rádiónknak Varga István, a Fruitweb alelnöke.
2: Hagyományos konzerv uborka ágazat az nagy rész Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében található, főként ott alakultak erre feldolgozó ipar is, konzervgyárak. Kígyó uborka termesztés az nagy rész Szeged környékén, inkább Algyő, Szentes hajtatási területen zajlik, megközelítőleg 150 hektáron, illetve az utóbbi időben egyre növekvő tendenciát mutat, akár exportra is 4600 tonna állítunk elő. Természetesen import ugyanúgy jelen van. Hozzá kell tenni, a magyar konzerv uborkából is megközelítőleg 1500 tonna kerül exportra. Ez némileg csendesedett, egy picit felhasználás terén inkább a kígyó uborka került előtérbe.
1: Holnapra bőven juthat napsütés, de záporok, zivatarok is, akár felhőszakadás is lehet. Még 32-38 fok lesz. Csütörtökön hideg front vonul át felettünk, kelet felé halad, több helyen számíthatnak esőre, záporra, zivatarra. Délutántól nyugaton már ismét több zavartalanabb napsütés valószínű. A hőség csillapodik, napközben már csak 25-30 fok lehet. Pénteken is jól jöhet egy esernyő, de a nap is előbb bújik, 26-31 fokig melegszik a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Értem én, hogy mindenki teljesen oda van, hogy 100 évre visszamenőleg, meg 100 évre előre is az összes meleg rekord megdőlt. De hát könyörgöm, mikor dőljön meg? Hát nyár van. Hát olyannyira nyár van, hogy a következő egy órát is csak is és kizárólag nyári daloknak szenteljük, ráadásul nyári funky daloknak, mert hát ugye kedv van, ami ugye azt is jelenti, hogy majd Hangya csatlakozik hozzám 7-től, addig pedig én White Boy 6 és 7 között a lemezjátszók mögött. Indul a Night Shift!

0: Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
1: És én már nem is számolom, hogy az utóbbi napokban, mondjuk az utóbbi egy hétben vagy tíz napban hány fokot emelkedett a nappali maximum, de egyet tudok. Öttel emelkedett megint azon mixek száma, amelyeket vissza lehet hallgatni a Mixcloud profilomon. 155 mix ott van, elérhető tracklistával együtt, mixcloud.com/DJ Whiteboy. Ezt tessék keresni.

0: Facebooknál. White Boy.
1: Mindig egy picit emlékeztetni kell benneteket arra, hogy a Viper falunkra 0655555-re videók is jönnek ám, meg fotók. Tehát nyugodtan elküldhetitek nekünk, hogy éppen hol hallgatjátok a Night Shiftet, jó? Egész nyugodtan. Persze lehet csak rövid szöveges üzenetet is írni, de azt megtehetitek SMS formájában is ugyanerre a telefonszámra 0625555-155, meg még e-maileket is várunk sok szeretettel info@bestfmbudapest.hu, és persze Messengeren keresztül is, meg Instán keresztül is elértek minket, hogyha már be vagyunk tetszikelve, lájkolva, szívecskézve, Best FM Rádió Magyarország Facebookon is, és Instán is, így találtok meg minket.

0: Ez a Night Shift minden este White Boy-jal a Best FM-en.
1: Természetesen lesz még egy órányi funky itt a Besten. Természetesen Hangyával, keddire szívesünk el a lemezjátszók mögött. Természetesen az előttünk álló 60 percben 7 és 8 óra között. Szóval gyors helycsere és pár perc, pár pillanat múlva innen folytatjuk, senki nem jön sehova.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Az országos és a fővárosi hőmérsékleti rekord is megdőlt ma. Az extrém meleg miatt megszaporodtak az áramszünetek. Megnyílt a budapesti biodóm. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Kritikus a helyzet a vízellátásban az ország több településén. Erről beszélt napirend előtti felszólalásában a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, sok helyen vízkorlátozás érvényes, a nagy hőségben másfél-kétszeres a vízigény, a fogyasztás pedig tovább emelkedik, így újabb településeken is kialakulhat tartós hiány. A kormányfő ismét azt kérte, takarékoskodjunk a vízzel.
2: Nagyon világos és határozott kérésem van minden magyar emberhez. Csak a valóban fontos esetekben szükséges vízhasználatra korlátozzuk az ivóvízfogyasztást. Azt kérem, hogy ezekben a napokban ne locsoljanak ivóvízzel, vezetékes ivóvízzel, ha lehet, halasszák el az automosást, ne töltsenek medencéket, és halasszanak el minden olyan vízfelhasználást, amely ráér még néhány napig.
1: Soha nem volt még olyan meleg idehaza, mint ma. Az országos és a fővárosi abszolút hőmérsékleti rekord is megdőlt az előzetes adatok szerint. Széchenyben 42 Celsius fok volt, a 11. kerületben Lágymányoson pedig 41 fokot regisztráltak. Az eddigi abszolút csúcsot, 41,9 fokot majdnem 20 éve 2007. július 20-án mérték Kiskunhalason. A fővárosi rekordot is ezen a napon jegyezték fel, akkor 40,7 fok volt Budapesten, közölte a Hungaromet. Megszaporodtak az áramszünetek az extrém hőségben. A fogyasztás alaposan megugrott, főleg a klímák használata miatt, a hálózat pedig túlterhelt. Budapesten, Pest vármegyében és az Észak-Dunántúlon az átlagosnál 2-3-szor több az üzemzavar. Az E.ON Hungária csoport megerősített készenléttel dolgozik. A társaság egyúttal arra figyelmeztetett, a következő napokban várható lehűlés és a viharokkal érkező hideg front is okozhat majd hálózati meghibásodásokat. Megnyílt a biodóm a fővárosi állatkertben. A városi oázis a trópusi és szubtrópusi növények mellett különleges állatfajokat is bemutat, például hulmánokat, baliseregélyeket vagy sarkantyús teknősöket. A 4 évszakos helyszín közösségi térként is működik majd. A napsütés mellett holnap már sok gomoly felhő költözhet az égre, többfelé jöhetnek záporok, zivatarok, akár felhőszakadással is. A szél késő délutánra estére megerősödhet, viharossá válhat. A csúcshőmérséklet még 32 és 38 fok között alakul. Csütörtökön hideg front vonul át felettünk, több helyen számíthatnak esőre, záporra, zivatarra. Délutántól nyugaton már ismét több zavartalanabb napsütés valószínű. Napközben már csak 25-30 fok lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
4: Na ez mi?
5: Peaks.
4: Ja, Peaks. Ja, persze. Te most, hogy mondod a testet. Beugrott. Mert mondtad, hogy nem a Kill Bill.
5: Nem a Kill Bill, de olyan hangzása van.
4: Tudod, a Tarantino most kivel forgat?
5: Nem tudom.
4: Kylie Minogue-gal.
5: Kylie Minogue-gal?
4: De várjál, de
5: hogy... Mi, új videoklippet?
4: Nem, és várjál, és hogy nem rendez a Tarantino. De én ezt... Szerepel. Valamilyen kis költségvetésű...
5: Ja, igen, mert azt mondta, hogy rendezni már nem fog.
4: Igen, valamilyen kis költségvetésű...
5: Hát ha nem rendez, akkor szerepel.
4: Így, és a Kylie Minogue-gal, és azt mondták, hogy már is kezdődött a forgatás 2 hete, valami Velszi temetőben forgattak éppen valamit.
5: Hát tudod, I should be so lucky.
4: Így. Tehát az mint egy ilyen rossz vicc, nem? Hogy Quentin Tarantino és Kylie Minogue találkoznak egy Velszi temetőben.
5: Igen.
4: Így. Na, az viszont nem vicc, hogy DJ Hangya kedd névén beáll a lemezjátszok mögé, mert hogy ez mindig így van minden kedden, úgyhogy Funky még egy órán keresztül keddi rezidensünknek DJ Hangyának köszönhetően.

0: játszóknál. DJ Hangya.
1: És hát ugye múlt héten említettük, hogy egy mérhetetlen mennyiségben és tempóban töltött fel a mixeidet.
2: Na, de hogy hova? Na,
1: ezt nem, viszont nem mondtuk el pontosan.
2: A lokáció.
1: A lokációt legyen kedves prezentál.
2: www.mixlab.com/hangyanagyhával tessék begépelni a billentyűzeten.
1: Így, vagy telefonon, igen, bárhol. Tehát ahol van internet, meg ahol van egy böngésző, akkor ott már el lehet érni, de aztán van saját applikáció, persze, hogy van saját applikáció is a Mixcloudnak, jó? Meg van olyan, hogy
2: a reklám helye.
1: Best FM Night Shift, ez viszont abszolút a mi reklámunk, mert hogy így vagyunk fönt Instán és Facebookon, úgyhogy a velünk kapcsolatos dolgok, Night Shift bulik, a Night Shift rezidensek éppen hol pörgetnek, merrefele járnak a hétvégén, ezt a mind meg lehet találni. Tehát Best FM Night Shift Facebookon és Instán, illetve 0620 55 55 155, ez meg az SMS és Viber számunk.

0: a lemezjátszóknál. DJ Hangya.
1: Most jut eszembe, most, hogy már egy derékig járunk egyébként a foci VB-be. Ja, és egyébként ma van június utolsó napja. Ennyi volt a nyár első egyharmada.
2: Azt a mindenit.
1: Kész áll az ilyen. Na, ugye az FND-ről tudom, hogy szereti a focit, a németiről is, a Millerről is tudom. A Lauer tudom, hogy egyáltalán nem érdekli, meg a Slim Fit Szabit se. Veled így foci vonalon, meg így egyetem VB vonalon?
2: Hát figyelj, hogy is definiáljam? Hát őszinte. Akkor úgy, mint ahogy a baráti körben. Hát nekem ez egy időben a csajozós dumám volt. Hogy
1: amíg...
2: nem szeretem a focit és a sört sem, úgyhogy...
1: Jó, hát ez jó parti
2: vagyok.
1: Jó, ez ilyen mint a férduma.
2: De tényleg, nem? Egy-két ilyen rangadót megnézek.
1: De ilyen nagy meccseket sem, tehát hogy VB, EB...
2: Figyelj, nyilván Magyarország játszik, ezt megnézem, de csak akkor, hogyha... Hogy is mondjam, hogyha a tévé előtt vagyok. Amúgy nem készülök rá, meg nem tudom, engem annyira nem mozgat a foci. Inkább a vízilabda, meg más sportágak, azok igen. De a foci nem.
1: De az a döntőt meg fogod nézni?
2: Talán. De azt is csak azért, hogy a projektoromat kipróbáljam a ház oldalát. Házfalán.

0: Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift minden kedden DJ Hangyával és a legjobb funky zenékkel.
1: Kezdő angolóra gyermekeknek. Repeat after me. Na, nem Superstitious, ugye, mert azt összekevertük, az a babonás, ez a Superficial, az a felületes, ugye?
2: Felületes. Mi sem leszünk felületesek.
1: Nem, viszont pont azt akarok, hogy egyébként babonás vagy mert hogy oké, hogy tök jó, hogy most nem. Zártad a...
2: Nem, csak tudod, ezek a... tudod, amikor ülsz az asztalnál, és akkor mit tudom én, leesik valami a földre, és akkor körbe söpörnek, és akkor...
1: Nem mész el valakinek az esküvőre.
2: De tudod, csak ilyen bemondás volt. Ja,
1: jó. Na, mert hogy most egyrészt ugye ma zártad a júniust, jövő kedd az meg
2: az
1: július...
2: Az mit jelent babonában?
1: Nem, a július 7-e, ugye, hogy a 0707, nem is babonna, mi ez? Számmisztika.
2: Ja, számmi. Ja, akkor én leszek az új James Bond. Ja, nem, az 007.
1: Az 007, aha. Igen. A régi mentőnek a száma volt. Az volt a sima nulla.
2: Nem.
1: A rendőr volt 07. A polisz 07. Volt egy ilyen társaság.
2: Senki ne legyen rosszul mellettünk így. Az utcán.
1: Egyébként igen. Mire kihívunk valakit, tehát előpívjuk a tudakozót. Na, jó. Na, tehát akkor jövünk kedd. Jó, akkor július 7-e. Várunk vissza szeretettel ezt a mait. Megköszönjük szépen. Jövünk kedden. Sziasztok.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Sok helyen kritikus a helyzet a vízellátásban. Házi kedvenceinkre is figyeljünk a kánikulában. Egy hideg front vet majd véget a hőségnek. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Kritikus a helyzet a vízellátásban az ország több településén. Erről beszélt napirend előtti felszólalásában a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, sok helyen vízkorlátozás érvényes. Azonnali intézkedésekre volt szükség, az országot lajtos és tartálykocsik járják. A kormányfő ismét azt kérte, a következő napokban csak akkor használjunk ivóvizet, ha az valóban szükséges. Vezetékes vízzel ne locsoljunk, ne mossunk autót, ne töltsük a medencéket. Házi kedvenceinket is megviseli a napok óta tartó extrém hőség. Ilyenkor néhány szabály betartásával sokat tehetünk azért, hogy biztonságban átvészeljék a kánikulát. Részletek Serez Zoltántól, az Orpheus Állatvédő Egyesület vezetőjétől.
2: Minden esetben biztosítsunk megfelelő mennyiségű folyadékot, 2-3 óránként is meg lehet tenni, hogy felfrissítjük a vitatótálakat. Biztosítani kell, hogy szabadon el tudjanak húzódni árnyékos helyre. Ha utcán sétáltatjuk a házi kedvenceket, ilyenkor a forró aszfalt néhány perc alatt kiégetheti a tappancsaikat. Próbáljuk meg a nagyobb sétákat késő délután füves területre lefolytatni. Ilyenkor energiába nem kell annyira túlsan táplálni az állatot, mint egyébként télen, vagy éppen a hűvösebb időszakokban, inkább a folyadékra kell a hangsúlyt. Se próbáljunk meg az emberekre is odafigyelni, mert lehet egyébként, hogy egy-egy állat azért van rosszul tartva, mert akár a gazdájával van valami probléma.
1: Itassuk a madarakat a kánikulában, kéri a Dunadráva Nemzeti Park. A kertben a jól elkészített itató a madarak gyülekező helye lehet. Kialakításakor azonban ügyelni kell rá, hogy lassan mélyüljön, a közepére pedig érdemes laposkövet tenni, itt a madarak megállhatnak, leszállhatnak, tanácsolják. Az itató kerüljön árnyékos vagy félárnyékos helyre, és ne érjék el a macskák. A víz rendszeres cseréjéről is gondoskodni kell. Itatásra egyébként az esővíz a legmegfelelőbb. Ha a madarak hozzászoktak az itatóhoz, töltsük meg mindig, ne csapjuk be őket. Éjfélig még lehet részletfizetést kérni a gépjárműadóra. Aki még nem rendezte a közterhet, automatikus 5 havi pótlékmentes részletfizetést igényelhet, közölte a NAV. Ezt az adóhivatal mobil alkalmazásában például pár kattintással el lehet intézni. Eddig már 32 000 éltek ezzel a lehetőséggel. Holnapra bőven juthat napsütés, de záporok, zivatarok is, akár felhőszakadás is lehet. Még 32-38 fok lesz. Csütörtökön hideg front vonul át felettünk, kelet felé halad. Több helyen számíthatnak esőre, záporra, zivatarra. Délutántól nyugaton már ismét több zavartalanabb napsütés valószínű. A hőség csillapodik, napközben már csak 25-30 fok lehet. Pénteken is jól jöhet egy esernyő, de a nap is előbb bújik. 26-31 fokig melegszik a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este.
4: Történelmi volt a mai nap, minden túlzás nélkül mondhatjuk, soha ilyen meleg Magyarországon még nem volt. Széchenyben 42 fokot mértek, és hát Budapesten Lágymányoson is elérte a 41 fokot a napi maximum. Blaze és Diaz majd jön hamarosan, akik arról énekelnek, hogy minden másképp lesz. Másképp nem, de egy picit enyhébb. Azért majd lesz holnap.
3: Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zenék a Spice Girls rajongóknak, az utolsó reménysugár a Spice Girls dokumentum sorozat volt a Netflixen, de most Mel B azt mondta, hogy abból se lesz semmi. Jön Jerry Halliwell és a Lukat Mi.

Ezt a fel a legjobb zenék. Hivatalosan ők még léteznek, legalábbis nem jelentették be sohasem második albumuk az 1993-as Love and Peace óta, hogy ők befejezték volna. És hát mindhárman élnek, úgyhogy tök jó lenne, hogyha a Black Machine egyszer így összeszedné magát, és legalább egy európai turnéra indulna, azonban meg ellátogatna hozzánk. És 1, 2, 3, jön a Howie G.

Best FM a legjobb zenék. Ha az inflációt is belekalkuláljuk, mind a mai napig a 37. legdrágább mozifilm volt a Will Smith féle Wild Wild West. Hát és hogy mekkora bukás volt a moziban, arról már ne is beszéljünk. Jön a betétdal a Wild

Blast FM a legjobb zenék. Holnap ünnepli születésnapját az Aerosmith frontemberének, Steven Tylernek lánya, Liv Tyler, aki egyébként csak 11 éves korában egy koncerten jött rá, vagy hát akkor lett neki gyanús, hogy könnyen lehet, hogy Steven Tyler az apja. És tényleg, nyan az amazing!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Országos vízmegtartási programot tervez a kormány, ügyeleti rend szerint működik holnap az egészségügyi ellátás, záporok, zivatarok frissítik majd fel a levegőt. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Új alapokra helyezni a kormány Magyarország vízpolitikáját. Magyar Péter miniszterelnök a parlamentben bejelentette, ennek részeként országos vízmegtartási program indul. Fejlesztik az öntözési rendszereket, megújítják a vízi közműhálózatot és felkészítik a mezőgazdaságot az egyre gyakoribb aszályokra. A kormányfő azt is közölte, elkészítik Magyarország új klímatörvényét. A felszólalásra reagálva a Fidesz együttműködést ajánlott, a Mi Hazánk pedig az akkumulátorgyárak különadóztatását sürgette. Különleges mentőszervezet talált meg egy hőségtől zavartá vált férfit. Az autós kocsiából jakabszálláson kifogyott a benzin, elindult üzemanyagért, és 4 napon át mintegy 170 kilométert barangolt. Egy bejelentés alapján talált rá tegnap éjjel a Kaposvári Önkéntes Tűzoltó és Életmentő Egyesület Juta térségében. A kimerült középkorú férfin a hőguta jeleit látták, a rendőrök beazonosították, a mentők kórházba vitték. Semmelweis nap lesz holnap, a Magyar Egészségügy napja munkaszünet az ágazat dolgozóinak. Nem rendelnek a házi orvosok, fogorvosok, szakorvosok, az ügyeleti ellátás azonban folyamatos. A védőnői tanácsadók, illetve a gyógyszertárak zárva lesznek, itt is az ügyeleti rend érvényesül. A nyitvatartó patikák listáját a gyógyszertár adatbázisban és az egészségablak applikációban is megtalálják. Keresett a magyar uborka. Idehaza hagyományos konzervuborkát és kígyóuborkát is termesztenek. Ez utóbbi mostanában népszerűbb, mondta rádiónknak Varga István, a Fruitweb alelnöke.
3: Hagyományos konzervuborka ágazat az nagy rész Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében található. Főként ott alakultak erre feldolgozó ipar is, konzervgyárak. Kígyóuborka termesztés az nagy rész Szeged környékén, inkább Algyő, Szentes hajtatási területen zajlik. Megközelítek 150 hektáron, illetve az utóbbi időben egyre növekvő tendenciát mutat akár exportra, és 4600 tonna állítunk elő. Hozzá kell tenni, a magyar konzervuborkából is megközelítőleg 1500 tonna kerül exportra. Ez némileg csendesedett, egy picit felhasználás terén inkább a kígyóuborka került előtérbe.
2: A napsütés mellett holnap már sok gomoly felhő költözhet az égre, többfelé jöhetnek záporok, zivatarok, akár felhőszakadással is. A szél késő délutánra estére megerősödhet, viharossá válhat. A csúcs hőmérséklet még 32 és 38 fok között alakul. Csütörtökön hideg front vonul át felettünk, több helyen számíthatnak esőre, záporra, zivatarra. Délutántól nyugaton már ismét több zavartalanabb napsütés valószínű. Napközben már csak 25-30 fok lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
5: A Destiny's Child-ból kivált Beyoncé érkezik majd Sean Paul-lal és a Baby Boy-jal, és a Black Eyed Peas-ből kivált Fergie is jön majd 9 és 10 óra között itt a Besten a Big Girls Don't Cry-jal. Tom Novi sehonnan nem vált ki, hiszen szólóban érkezik hozzánk, az Unexpected indítja ezt az órát.
4: Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zenék évekkel, sőt évtizedekkel ezelőtt a dal előtt a Cure már megénekelte, hogy a fiúk nem sírnak. Boys don't cry. Fergie szerint ugyanez igaz a nagylányokra is. Big girls don't cry. Ez itt a Best Dance.

Best of a legjobb zenék. Az elmúlt napokban az időjárással kapcsolatban mit is tudtunk mindig mondani napról napra, csak az, hogy melegebb lesz, meg holnap még melegebb lesz, meg még melegebb lesz. Na hát akkor egy kis változatosság. Holnap sem lesz hideg, de úgy fogjuk érezni, hát azért a mai 40-42 fokhoz képest a 34 azért az 8 fokos visszaesés. Köszönhetően leginkább annak a nagyobb mennyiségű csapadéknak, amit tényleg remélhetek holnap már elérkezik hozzánk. Szóval zápor, zivatar, erős szél, hideg front, de talán ez most egy picikét jól fog esni, és 34 fokos nappali maximum országszerte mindenhol.

Best FM a legjobb zenék. A basszusmenet megmaradt, a refrének megmaradtak, viszont a verzéket Coolio kicserélte, úgyhogy a Cool and the Gang 1979-es kellemes szerelmes számából így lett egy nagyon komoly kampánydal. Az AIDS és más nemi betegségek megelőzésének fontosságára hívja fel a figyelmet ebben a dalban. Coolio érkezik a Too Hot.

Best FM a legjobb zenék. Lehet, hogy ezért holnap egy pesgőt pukkant Lady Gaga, hiszen holnap lesz 10 éve annak, hogy hosszas küzdelmek árán 30 évesen végre meglett a jogosítványa. Bárcsak olyan végtelen lenne. Ő érkezik most itt a Besten, az Always Remember Us This Way-jel.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek
1: a Best FM-en. Kritikus a helyzet a vízellátásban. Idehaza még soha nem volt olyan meleg, mint ma, 42 fokot mértek. Megnyílt a Biodóm Budapesten. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Kritikus a helyzet a vízellátásban az ország több településén, erről beszélt napirend előtti felszólalásában a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, sok helyen vízkorlátozás érvényes, a nagy hőségben másfél-kétszeres a vízigény, a fogyasztás pedig tovább emelkedik, így újabb településeken is kialakulhat tartós hiány. A kormányfő ismét azt kérte, takarékoskodjunk a vízzel.
2: Nagyon világos és határozott kérésem van minden magyar emberhez. Csak a valóban fontos esetekben szükséges vízhasználatra korlátozzuk az ivóvízfogyasztást. Azt kérem, hogy ezekben a napokban ne locsoljanak ivóvízzel, vezetékes ivóvízzel, a lehet, halasszák el az automosást, ne töltsenek medencéket, és halasszanak el minden olyan vízfelhasználást, amely ráér még néhány napig.
1: Megszaporodtak az áramszünetek az extrém hőségben. A fogyasztás alaposan megugrott, főleg a klímák használata miatt, a hálózat pedig túlterhelt. Budapesten, Pest vármegyében és az Észak-Dunántúlon az átlagosnál 2-3-szor több az üzemzavar. Az E.ON Hungária csoport megerősített készenléttel dolgozik. A társaság egyúttal arra figyelmeztetett, a következő napokban várható lehűlés és a viharokkal érkező hideg front is okozhat majd hálózati meghibásodásokat. Soha nem volt még olyan meleg idehaza, mint ma. Az országos és a fővárosi abszolút hőmérsékleti rekord is megdőlt az előzetes adatok szerint. Széchenyben 42 Celsius fok volt, a 11. kerületben Lágymányoson pedig 41 fokot regisztráltak. Az eddigi abszolút csúcsot, 41,9 fokot majdnem 20 éve 2007. július 20-án mérték Kiskunhalason. A fővárosi rekordot is ezen a napon jegyezték fel, akkor 40,7 fok volt Budapesten, közölte a Hungaromet. Megnyílt a Biodóm a fővárosi állatkertben. A városi oázis a trópusi és szubtrópusi növények mellett különleges állatfajokat is bemutat, például hulmánokat, baliseregélyeket vagy sarkantyús teknősöket. A 4 évszakos helyszín közösségi térként is működik majd. Holnapra bőven juthat napsütés, de záporok, zivatarok is, akár felhőszakadás is lehet. Még 32-38 fok lesz. Csütörtökön hideg front vonul át felettünk, kelet felé halad. Több helyen számíthatnak esőre, záporra, zivatarra. Délutántól nyugaton már ismét több zavartalanabb napsütés valószínű. A hőség csillapodik, napközben már csak 25-30 fok lehet. Pénteken is jól jöhet egy esernyő, de a nap is előbb bújik. 26-31 fokig melegszik a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este.
4: Ma is ugyan már voltak röpke, záporok, zivatarok, de holnapra ígérnek nagyobb mennyiségű csapadékot a meteorológusok, ami jót fog tenni mindennek, növényeknek, ivóvízkészletnek, tavaknak, folyóknak, úgyhogy Justin Timberlake megnyugodhat, nem az ő könnyeivel kell majd feltölteni a folyókat. De azért a Cry Me a River jön hamarosan.
3: Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zenék, ami a szigeten a nagy színpad, az a Glastonbury-nél a Pyramid Stage. Jövőre ez 10 éve annak, hogy Craig David először fellépett ott, úgyhogy a rajongók, illetve különböző angol médiumok, rádiók és tévék aktívan elkezdtek kampányolni annak érdekében, hogy a 10 éves jubileumra jövőre hívják vissza Craig Davidet a Glastonbury-nél a Pyramid Stage-re. Walking Away, Craig David jön itt a Besten.

Best FM a legjobb zenék holnap után, tehát július 2-án lezárják majd a Lánchíd utcát, az Ybl Miklós teret és az Apród utcát a Clark Ádám tér és a Szarvas tér között. Délután 2-től este 10-ig ezért tilos lesz majd megállni a Lánchíd utca U alakú parkoló teljes területén. Szintén este 10-ig.

FM a legjobb zenék 2 évvel ezelőtti letartóztatásáról, amikor ugye megállították és ittas vezetésen kapták Justin Timberlake-et. Pár héttel ezelőtt kerültek ki a testkamerás felvételek, amiből tök egyértelműen kiderül, hogy az őt igazoltató 23 éves rendőrnek fogalma nincs, hogy ki az a Justin Timberlake. Hát persze nem lehet hibáztatni, de azért nem árt, hogyha ez a fiatal rendőr is majd egy picikét azért utána néz Justin diszkográfiájának. Jön az egyik legjobb kis lemeze, a Cry.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: És akkor így a mai nap végére, illetve az elmúlt napok kánikulájának és hőségének, meg csapadékmentességének remélhetőleg a végére, akkor jön az, amire most már mindenki nagyon várt, hogy végre elő lehessen kapni az esernyőt. Holnap által tényleg szükség lesz az umbrellákra. Rihanna nyitja a mai utolsó órát.
1: Ez a Night Shift a Best

legjobb zenekazért, jól tessék mindig megnézni a hivatalos kiírást, hogy ez most éppen DJ set, vagy a komplett nagy zenekaros fellépés, mert igazából nagy csalódás egyiken sem fogja érni az embert, mert hogy mind a kétféle verzióban turnézik jelenleg a Basement Jacks. Jön a Good Luck!

Best FM a legjobb zenék. Vége a kednek, vége a night shiftnek. De természetesen holnap egy új nap lesz, ami mi meglepő szerda lesz, és a szerda, akkor Pop és Rádiós Lágerek 120 perces mixet.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. Flip the script is in the house. Come on, flip the script is in the house. Yeah, flip the script.